0: életüket, négy embert pedig kimentettek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam.
2: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyi változást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Zászlószentel ünnepséget rendezett Kaposváron a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapat zászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Könnyen lenyelhetik a gyerekek a gombelemeket, erre figyelmeztetett a Heimpál kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egy héten belül 4 gyermeket és nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel kellett ellátniuk. A kórház hangsúlyozta, hogy a gombelem különösen veszélyes, akár 20-60 percen belül súlyos szövetkárosodást okozhat. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátást vegyenek igénybe, és ne várjanak a tünetek jelentkezésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Alan Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, oh yeah, a tiéd. Rádió most!

Sziasztok, Vekonyz vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Tanévzáró gálában ünnepelte jubileumát a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton az Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőiben kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társas táncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A kampány a Siófok vigyázz rá, de te is vigyázz rá elnevezést kapta. A Balatonparti Város a kampányban együttműködik a rendőrséggel, oktatási intézményekkel és a plázzsal is.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör és további javulás várható. Több lesz a napsütés és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Szombaton 17 órától éjfélig várják a látogatókat a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósorok, épülettörténeti séták és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól tűzugrás várja a múzeum udvarán. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutatóintézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Mate Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Egy szezon után távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától Máté Schmidl. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott szezonban meghatározó szerepet töltött be a Finónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Máté Schmidl a Finó Kaposvárral a bajnoki címet és magyar kupát nyert. Szeletelt szalámit hívott vissza a Lidl. A Dulano Altrender nevű szalámiban E. coli baktérium lehet, ami súlyos hasmenéses megbetegedést is okozhat. A kockázat főként legyengült szervezetűeknél, kisgyermekeknél és várandósoknál lehet jelentős. A fogyasztóvédelem arra kéri a vásárlókat, hogy a 2026. július 3-ai minőségmegőrzési idejű szalámikat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol a vételárat a nyugta nélkül is visszatérítik. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
0: Időjárás jelentés.
2: Tovább javul az időjárás. A mai napon többnyire napos időre készülhetünk, és csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. A hőmérséklet is emelkedik. A reggeli 12-14 fok után délutánra már 26 fokig melegszik a levegő. Kellemes nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vörös Kereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Egy megolvadt rádió okozott riadalmat egy nagyotádi társasházban múlt hét pénteken. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek a hátoldala olvadt meg. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófavédelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrugott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült és elesett. Az esetet a kalandpark dolgozói a kamerafelvételek visszanézése után jelezték a hatóságoknak. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Az Európai Unió 4 év adatai alapján készített értékelése szerint a magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolású. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó strandjainak többsége továbbra is kiváló minősítést ért el, és javuló tendencia figyelhető meg a Duna és a Tisza egyes fürdőhelyein is. Az országban működő 279 strandból 183 kiváló, 63 jó minősítést kapott, míg 4 helyszín kifogásolt besorolást kapott, köztük a Deseda is.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább javul az időjárás. A mai napon többnyire napos időre készülhetünk, és csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. A hőmérséklet is emelkedik. A reggeli 12-14 fok után délutánra már 26 fokig melegszik a levegő. Kellemes nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
3: Üdvözlök mindenkit, kellemes napkezdést kívánok, jó reggelt, 6 perccel múlt el 6 óra, így június 16-án kedden párás a levegő a városban is, és a környéken sok helyütt, de nincs felhő felettünk az égen, pazar időnk lesz, tehát nem túl meleg, de rendkívül derűs, és remélem a kedvetekre is ez lesz jellemző, folyamatosan, bár akadhatnak majd a napban döccenők, hamar legyetek túl rajta, próbáljatok mindenhez pozitívan hozzáállni, és hallgassátok a legjobb dalokat, nálunk itt a 91 kettőn mindig lesz. A Magna Cum Laude újdonsága jön nem sokára, most pedig Katy Perry a

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 16-a van ezen a kedden, kedves Justinok, Ajtonyok, Ferencek és Péterek is akár, vagyis névnapjukat ünneplő hölgyek, urak, sok boldogságot kívánok, bár elsősorban férfi neveket soroltam, latin eredetű a Justin, a jelentése igazságos, igaz ember. Az Ajton törökből érkezett hozzánk, és arany jelentésű. Ragyogja be a napotokat a boldogság, ezt kívánom a szülinaposoknak is, és rengeteg vidám percet. Egy Justin Bieber dallal folytatjuk mi, az Intentions következik.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most! Ne a

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Olvasgassátok a kaposvármost.hu-t, és nézzétek meg ezúttal, hogy milyen volt képekben legalábbis a második Rigó Jancsi napok. De arról is lehet olvasni, hogy egyre könnyebb csatlakozni a kaposvári sütőolajgyűjtéshez, most már a munkahelyekre is kiviszik az edényeket. Mészáros Sára és Kisari Zalán lettek az év színművészei a Csikiben, de más változások is lesznek a teátrumban. Olvassátok el a részleteket a kaposvármost.hu-n, a Rock Színházról is vannak fent friss infók, és arról is részletek, hogy egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség ezekben a napokban. Kövessétek be a kaposvármost.hu-t a közösségi oldalakon is, hogy elsőként értesüljetek a kaposvári eseményekről.
0: Ez volt a Lapszemle.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Tanévzáró gálában ünnepelte jubileumát a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton az Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőiben kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társastáncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Egy hetes országos közúti ellenőrzés tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. 4-en meghaltak egy hajóbalesetben a horvátországi Split közelében, miután összeütközött egy menetrend szerint közlekedő katamarán és egy vitorlás. A beszámolók szerint a katamarán egy kisebb 8 fős vitorlás ütközött, amely ezután elsüllyedt. A vitorláson utazók közül 4-en vesztették életüket, 4 embert pedig kimentettek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg, azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább javul az időjárás. A mai napon többnyire napos időre készülhetünk, és csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. A hőmérséklet is emelkedik. A reggeli 12-14 fok után délutánra már 26 fokig melegszik a levegő. Kellemes, nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 4 perccel fél hét után, június 16-án már pörögnek az események, fenn az egész család, és megy a készülődés, vagy még csendes az otthonotok, és nyugodtan át tudjátok gondolni, hogy mi minden vár rátok ma. A legjobb dalok biztosan itt a 91.2-n, és remélem még sok-sok kellemes esemény. Tartsatok velünk, frissüljetek a legjobbakkal, a Fats & Small-lal ezúttal, ez a Tonight című daluk.

0: Programajánló.
1: Az MCC Kaposvári Képzési Központ ma is vár egy érdekes előadásra benneteket délután 5 órára a Dorottya házba. Így olvastok, ti címmel lesz beszélgetés arról, hogy a mai fiataloknak és a régebb óta fiataloknak milyen olvasási szokásaik vannak. Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampuszának főigazgatóhelyettese, és Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója és kaposvári koordinátora, a ROM könyvtár megálmodója lesz a beszélgető partner. Ha inspirációt keres bárki a nyári olvasmány listájához, kíváncsiak vagytok, hogyan lehet a gyerekeket közelebb vinni a könyvekhez, vagy egyszerűen csak szerettek jó történetekről beszélgetni, ott a helyetek, a belépés ingyenes. A Liszt Ferenc Zeneiskolában Úgy volt címmel Sipos Levente és barátai adnak koncertet ma 6 órától. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szurkolói ankétot tart a Kaposvári Kosárlabda Klub a Városi Sportcsarnok tanács termében ma 6 órától. A Kultik moziba délután 3 órától várnak benneteket, 8 film közül választhattok, csütörtöktől lesz újdonsága a gyerkőcöknek a Toy Story 5, illetve a felnőtteknek az Életem legjobb száma című musical végjáték.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 16-a van ezen a kedden, a Justinok ünneplik névnapjukat, és ma van a megbékélés napja Magyarországon. Nagy Imre miniszterelnök és társai 1958-as kivégzésének és 1989-es újratemetésének emléknapja. Aztán a független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére. 1930-ban született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr és rendező. Geronimo, az apacsok vezére 1829-ben született. 1885-ben alapították meg a legrégebben megszakítás nélkül működő Magyar Sport Egyesületet, az Újpesti Torna Egyletet, az UTE labdarúgó csapatát, színe lila, fehér, a jelszava egység, épség, egyetértés. Kaló Flórián, Jászai Mari díjas színész, szinkron színész, író és érdemes művész 1932-ben született. 1963-ban, vagyis 63 éve indult útjára Valentina Tereskova, az első női űrhajós. 3 napot töltött a földön kívül. És 55 éves lenne ma Tupac Shakur, az amerikai rapper, akinek Dr. Dre-vel közös California Love című dalát hallgatjuk.
0: Ez volt a kalendárium. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most! Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical, az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Szombaton 17 órától éjfélig várják a látogatókat a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósorok, épülettörténeti séták és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól tűzugrás várja a múzeum udvarán. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a Kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúság Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Mate Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90.000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyi változást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrugott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült és elesett. Az esetet a kalandpark dolgozói a kamerafelvételek visszanézése után jelezték a hatóságoknak. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
0: Időjárás jelentés.
4: Tovább javul az időjárás. A mai napon többnyire napos időre készülhetünk, és csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. A hőmérséklet is emelkedik. A reggeli 12-14 fok után délutánra már 26 fokig melegszik a levegő. Kellemes nyárias idő várható.
0: időjárás jelentést hallottak.
5: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Ezért állunk ismét rendelkezésetekre, hogy június 16-a is remekül induljon, és aztán folytatódjon. Jó reggelt kívánok mindenkinek 7 perccel 7 óra után. Az sem mindegy, hogy mit teszünk ilyenkor. Sokszor a legnagyobb rohamásban átgondolatlanul döntünk erről. A mindennapi logisztika, a gyerekek időben történő felébresztése, felöltöztetése és iskolába vagy óvodába történő elszállítása, a reggeli csúcsforgalom leküzdése, valamint a munkahelyre való korai beérés szinte teljesen felülírja sokszor a tudatosságot. Ilyenkor az ember hajlamos a legkisebb ellenállás irányába mozdulni és gyorsan bekapni valamit, amit éppen otthon

0: Ez volt Will Smith dal, ami 2002-ből a rádió moston. Ma már ez a 24 évvel ezelőtti dal is retrónak számít szinte, de szeretjük, és divatja is van a régi dolgoknak. Ezért ajánlom figyelmetekbe például a hétvégén a Second Hand rendezvényt a Bíbor Ligetben, szombaton és vasárnap zajlik. Hiszen ami egyikünknek felesleges, az másunknak igazi kincs lehet. Retro vintage vásárt tartanak például szombaton, június 20-án, ahol régóta porosodó, nem használt dolgok kerülhetnek új gondos kezekbe, új gazdához, szóval igazi kincsekre lehet találni. De mondom ezt a kisgyermekes szülőknek is, ugyanis vasárnap, június 21-én gyerekcuccok vásárát tartják, a kinőtt gyerekholmik is új gazdára találhatnak, ugyanígy játékok és mindenféle használati tárgy. Lehet cserélni, eladni, vásárolni, környezettudatos és pénztárcabarát módon, ráadásul ez egy közösségi élmény is mindenkinek. A hétvégén tartják tehát az Espart Bíbor Ligetében, június 20-án, 21-én, ahogy említettem, szombaton a retro vintage vásár lesz, vasárnap a gyerekcuccok vására.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra Kép.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
2: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér, bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
1: Az a meteorit.
2: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész, június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái, június 16 kedd, Donner, Rómahegy, június 17 szerda, Cser, Kecelhegy, június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Kidőlt fák és balesetek adtak munkát hétvégén a tűzoltóknak. Csökkent a Balaton vízszintje. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. A rádió most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Tovább csökkent a Balaton vízszintje, amely a legfrissebb mérések szerint 7 órakor mindössze 78 cm volt. A visszaesés hátterében a tartósan csapadékszegény, meleg időjárás és az intenzív párolgás áll. A szakemberek folyamatosan figyelik a tó állapotát, különösen a nyári szezon kezdetén. A jelenlegi vízszint mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely több ponton is jelentős változtatásokat vezet be. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, és rögzíti ezt a határt a korábbi 1990 utáni ciklusokkal együtt kell számolni. A képviselők emellett megszavazták a szuverenitásvédelmi hivatalt érintő rendelkezés törlését, valamint módosították a közfeladatot ellátó alapítványok vagyonkezelésének szabályait is. Szaúd-Arábia 1-1-es döntetlent játszott Uruguayjal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. A szaúdiak a 41. percben szereztek vezetést, majd Uruguay a 80. percben egyenlített. A mérkőzésen végig az uruguayiak voltak fölényben, de a remekül védő szaúdi kapus sokáig tartotta az eredményt.
0: Időjárás jelentés.
8: A mai napot enyhe, 12 fok körüli hőmérséklettel kezdjük. A reggeli órákban változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A délnyugati szél mérsékelt marad, így kellemes idő fogadja a munkába és iskolába indulókat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
9: 5 perce fél 8 után már el tudom képzelni, hogy a városban igen élénk a forgalom, még ezen a héten, hogy tart az iskola. Úgyhogy türelmesen, higgadtan járjatok, próbáljatok meg minden szabályt tényleg betartani, figyeljetek oda, vigyázzatok magatokra. A rendőrség is figyelget bennünket ezen a héten fokozottan, úgyhogy több ellenőrzésre is számíthattok majd a nap folyamán. De számíthattok az Euro 6x6 taxi infóira is, mindjárt hozzuk a részleteket, addig is Avicii és Robbie Williams párosa jön a The Days-del.

0: Közlekedési információk.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia! Mi újság?
1: Hát egész élénk is forgalmunk van itt reggel. Még kicsit zavaró a napfény, jó, de zavaró, hogyha arra kifelé dombovált felemegyünk, akkor nagyon szükségeltetik a napszemüveg vagy a napellenző az autóba. A szokásos felüljáró az a félig már beállt a Szigetvári felől érkezők számára, majd ahogy engedi a kontrássű lámpa, úgy lehet tovább haladni. Ugyanez elmondható a Jógaszigetből, hogyha jövünk kifelé, és ráfordulunk arra a felüljáróra, illetve hogyha tovább megyünk a Hársfába, az is majd, hogy nem telítve van. Elég nehéz kifordulni balra a főutca fele, úgyhogy ott azért, hogyha valaki jön a Pécs utca felől, akkor néha engedjék már be ezeket az elkanyarodni szeretni autókat. A lámpák azok működnek az egész városban, Suliknál. Még ezen a héten figyeljünk, mert azért elviszik a diákokat tanulni. Útfelbontás az nincs. Ha továbbra is csinálják ott a járdát a Német István fasorba, tehát olyan Gyulától a tüdőszűrő bejáratáig a kórház felől, illetve egy kis részen a másik oldalon is munkálkodnak. Majd a napokban lezárva a Talján Gyulának a jobb oldali parkoló sávja, tudom megállni tilos tábla, hogy pontosan hányadikán, azt egyelőre még nem tudom.
2: A mi infónk szerint ez holnap lesz.
1: Akkor holnap.
2: Rendben. Ma viszont szintén mindenki vigyázzon magára, köszönjük szépen az infókat.
1: Így van, most egy kicsit előjöttek a rolleresek, illetve a kerékpáros erre a szép időre, de nem. Viszont egy jó dolog van, elég sokan használják a sisakot.
2: Szuper, ez így is maradjon. Köszönjük szépen az Euró 6x6 taxinak az infókat, tőletek is jöhetnek 70-32-32-355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: És akkor már itt is van a vonalban egy telefonálunk. Háló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Én István vagyok, és azért hívlak benneteket. Este voltam az autó mosónál a Lidl mellett, és találtam egy SCH kezdődő rendszámot. Ha valakinek hiányzik az autójáról, legyen kedves, ott keresse. Az automosónak hátulról a második fiókjában fel van tűzve az oszlopra, mert hogy nem tudtam, hogy ki, és nem akartam elvinni, hát ha ott keresi a tulajdonos.
2: Rendben, ezt jól tetted, mert oda szoktak általában visszamenni az emberek, ahol sejtik, hogy elhagytak valamit.
3: És a másik pedig az, hogy a kedves kollégáimnak az FG Rákónál szeretnék mindenféle szépet kívánni, nem csak a mai napra, hanem kitartást a kezdődő aratáshoz is. További szép napot kívánok nektek is, és köszönjük a szép zenéket, meg a sok információt.
2: Köszönjük mi is, hogy hívtál, legyen szép napod. Küldjük a dalt.
3: Sziasztok!
2: Hello! Mégpedig Damiano David dalát a kollégáknak a rádió moston. Legyen mindenkinek

0: Most hallgatjátok, 4 perc elmúlt el 3:48. Már a hétvégére készülünk, erre a forró hétvégére, ami vár ránk. Persze a hűsben lesz, illetve a vízben, vízparton eltölteni a legjobb időt, de szerintem nagyon-nagyon jó buli lesz a kutyusokkal vasárnap egy nyárindító bulin is részt venni. Toponáron rendezi ezt meg a Kapocs Kutyasuli, Balázs Bori tréner a vonalban. Mi is lesz a célja ennek a nyárindító kutyabulinak?
1: Célja, hogy együtt legyünk, együtt kutyázzunk, ilyenkor van közösségi kutyafuttató a kutyaiskola területén, illetve mindig találok ki valami nagyon izgalmas játékot, versenyeket, szokott lenni engedelmes óránk ilyenkor, például most vasárnap is lesz, ugye a kutya suli helyett lesz felnőtt csoport is, illetve a kölyköknek is egy foglalkozás, mindegyikben egy nyílt napként is funkcionál ez a mostani alkalom.
0: Bemutatkoztok akkor gondolom olyanoknak is, akik még nem jártak nálatok.
1: Igen, mindenképpen olyanokat is várunk, akik még nem voltak nálunk. A sportot is ki lehet nálunk próbálni, hiszen puller oktatás is zajlik, és versenyezni is lehet amúgy majd vasárnap, lesz pici házi versenyünk, nyereményekkel, meg helyezettekkel is.
0: Látom, hogy lesz trükkverseny is, ahol szintén nagyon jól kell együttműködnie a gazdinak és a kutyusnak. Ez miről fog szólni, és miért lesz olyan izgalmas esetleg a résztvevők vagy a nézők számára?
1: Ezt a trükkversenyt ezt már többetszerre rendezzük meg ilyen hasonló eseményen, és mindig nagyon jó szokott lenni, mert nagyon vicces és izgalmas trükköket szoktak hozni a gazdik. Lehet gondolni a legegyszerűbbtől, hogy egymás után sok-sok trükköt bemutatnak, vagy akár olyanunk is volt, aki komplett eszközzel készült arra, hogy ő bemutassa, hogy ilyen ki mit tud lényegében, hogy mit tud a kutyusa. Volt már nekünk itt labdaterelés, vagy kutya csengő használat, mindenféle. Itt mindig csak arról szól ez a verseny, hogy mit tud az adott kutyus, és azt bemutatja, és a legkreatívabb, legizgalmasabb, legbonyolultabb trükköket szintén pedig utalmazni fogjuk.
0: Szerencsére a kutyamedence az aktuális lesz, hogy megnyílik, illetve hát a fagylaltozás, ami nem csak a gazdiknak szól, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon szeretném, hogy ha minden sikerül, akkor kutyafagyit is tudjunk esetleg osztani a többieknek. Nyilván majd igyekszek ezt úgy elkészíteni, hogy olyan összetevőkből álljon, amit a legtöbb kutyus azért el tud fogyasztani, akár még az allergiások is. És a kutyamedence hát pedig az egész nap használható lesz. Egy ilyen közösségi pancsolóként, hűsítőként fog majd üzemelni, de szerencsére olyan a pályánk is amúgy kint a kutyaiskolában, hogy nagyon sokáig árnyékban van, és nem szokott kint szerencsére nagyon melegünk lenni, illetve mivel annyira a fás területen vagyunk mi, alapjáraton egy pár fokkal mindig hűvösebb az idő.
0: Hány órától? Hányig tart majd ez a nyílt nap?
1: 10 órától fogunk kezdeni, és körülbelül olyan 14 óráig tart a program, de igazából aki, amikor érkezik, bármikor be tud csatlakozni bármelyik programba, de én azt javaslom, hogy az elejétől legyenek ott, hiszen az egész nap nagyon izgalmas és tartalmas lesz majd.
0: Az esemény ingyenes, tehát vasárnap Toponárra várnak benneteket is, kis kedvenceitekkel.
2: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra!

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiacot nem érdemes kihagyni. Annyi finom, friss, szezonális sportéka van ott. Érdemes velük felszerelkezni. Zöld hagyma csomagja 350 forint. A paradicsom kilója 499 forint. Szőlőt is lehet kapni 1000 forint per kilogrammos áron. Nektarint szintén ennyiért. Az uborka kilója 700 forint. A húspulthoz mentek, sertés bordaporcot. Kilonként 1599 forintért kaphattok, sertés combot 2050 forintért, a csirke farrész 210 forint per kiló, a csirke melcsont szintén ennyi, a csirkeszány kilója pedig 795 forint. Június 27-én pedig majd az Újcsarnok Baross Gábor utca felőli bejáratánál pizza és grill party lesz. Frissen sütött pizzák, különböző ízvilágban grillhúsok és grillkolbászok, grillezett zöldségek és köretek, sült sajtok és egyéb grill finomságok, látványos sütési bemutatók és kóstolás vár mindenkire.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
7: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
1: Már a kaposvári cégek is csatlakozhatnak a használt sütőolajgyűjtéshez. Igazi éremözönnel tértek haza az Erkel Fesztiválról a rockszínházasok. Jó napot kívánok, 8 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladéggazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című HER alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. Júliusban ismét elindul az Adria Intercity, amely idén októberig közlekedik Budapest és Split között. A MÁV éjszakai járata hetente több alkalommal kínál közvetlen összeköttetést a horvát tengerparttal. Az utasok fekvő és hálókocsikban utazhatnak, a fedélzeten pedig étkező kocsi is rendelkezésre áll. A vasúttársaság szerint a járat kényelmes és környezetbarát alternatívát jelent az autós vagy repülős utazással szemben. A jegyek már megvásárolhatók, a férőhelyek száma azonban korlátozott. A rendőrség nevével visszaélő hamis weboldalt azonosított a készenléti rendőrség. A csalók egy hivatalos rendőrségi felület látszatát keltve egy program letöltésére próbálták rávenni a látogatókat, amely veszélyeztette a felhasználók adatait. A rendőrség hangsúlyozza, soha nem kér programtelepítést a lakosságtól. Az érintett oldalt a böngészők már biztonsági kockázatként jelölik és blokkolják. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napot enyhe, 12 fok körüli hőmérséklettel kezdjük. A reggeli órákban változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A délnyugati szél mérsékelt marad, így kellemes idő fogadja a munkába és iskolába indulókat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
8: Jó munkát, vidámságot kívánok mindenkinek a feladatok elvégzése közben is, és sok sikert, bármibe is fogtok bele. Te vagy az igazi, ezt remélem érzitek ott, ahol dolgoztok, és mindenhol máshol is, ezt énekli a 4th Street is. Jön a Simply Minds, majd a Don't You című klasszikussal, most viszont Kelly Loren.

0: Sam és Basti közösét hallgattuk Liar Liar címmel a Rádió Moston, 4 perccel múlt el 8:45. Ugyan a színházi évadoknak lassan vége, és meg is tartották összefoglalóikat, mind a Rock Színház az elmúlt évadról, és bejelentették, hogy mi várható jövőre, illetve a Csiky Gergely Színház is, ugye kiderült az is, hogy Mészáros Sára és Kisari Zalán lettek az év színművészei, és hogy kik távoznak, és kik térnek vissza. A Csiky Gergely Színházban erről lehet olvasni a kaposvármost.hu is. Na de most már hagyomány, hogy színházi piknikkel zárul az évad, vagyis szeretnének találkozni a teátrum művészei a közönséggel egy kötetlen délutánon. Vasárnap június 21-én rendezik meg idén a Színház Parkban a piknik nyitó, délután 3 órakor lesz, táncház pedig a Somogy zenekarral már 3:30-kor kezdődik. Lesz bábszínházi előadás 4:30-tól, jönnek gólyalábasok, zsonglőrök, akrobaták, vándorcirkusz, a Rutkai Bori Banda gyerekkoncertjét is meghallgathatják a kicsik, aztán pedig elültetik ismét a következő évad fáját. Venezuelai spanyol gitárművész is érkezik, illetve lesz tűzsonglőr show és nosztalgia koncert a Csiky művészeivel. Több kísérő programmal is várnak kicsiket, nagyokat, és gasztropiknikkel is. Igen, tartalmas, vidám délutánt lehet eltölteni tehát a Színházparkban a Csiky Gergely Színház művészeivel vasárnap délután 3 és este 11 óra között. Hűsöljetek majd ott, és közben érezzétek jól magatokat!
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész!

0: Hírek most!
1: A tűzoltók szerint már érdemes nyáron beregisztrálni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Csökkent a Balaton vízszintje. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Rövid hírekkel érkezem 8:30-kor. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál két évente ingyenes, de előzetes időpontfoglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. Tovább csökkent a Balaton vízszintje, amely a legfrissebb mérések szerint 7 órakor mindössze 78 cm volt. A visszaesés hátterében a tartósan csapadékszegény, meleg időjárás és az intenzív párolgás áll. A szakemberek folyamatosan figyelik a tó állapotát, különösen a nyári szezon kezdetén. A jelenlegi vízszint mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely több ponton is jelentős változtatásokat vezet be. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, és rögzíti ezt a határt a korábbi 1990 utáni ciklusokkal együtt kell számolni. A képviselők emellett megszavazták a szuverenitásvédelmi hivatalt érintő rendelkezés törlését, valamint módosították a közfeladatot ellátó alapítványok vagyonkezelésének szabályait is.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben tovább melegszik az idő Kaposváron, a délelőtti órákban 18 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, a közepesen felhős ég mellett hosszabb napos időszakok is várhatók. Csapadék továbbra sem valószínű, a délnyugati szél viszont időnként megélénkülhet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Hát lehet, hogy már totál kész valaki, így 8:30 után, és a java még hátra van bizony a napnak. Éppen, hogy csak elkezdődött június 16-a, azért bízom benne, hogy lesznek benne nagyon kellemes, jó részek, sőt, többségében ezek várhatóak. Meg a legnagyobb slágerek nálunk itt a 91.2-n, kiváló hangulat, a Black Eyed Peas, érkezik nem sokára Olly Murs és Travis McCoy párosa után. Now it's you.

0: Lizzo a To Be Loved című dalával a rádió moston, 2 perc múlva lesz 3:49. Délutánonként remélem, hogy van szabad időtök, amit arra fordítotok, amire csak szeretnétek. Egy-egy előadáson részt venni, kicsit kiruccanni, egy nagyot sétálni, barátokkal összejönni, vagy a családdal eltölteni tartalmas, minőségi időt, vagy részt venni olyan különleges eseményen, mint amilyen holnap is lesz ismét a Takács Gyula könyvtárban. Felolvasó színházi délután tartanak, az okulári projekt nem először jár Kaposváron. Az első lesz az utolsó est témája ebben az évadban. Kipróbálni valamit, elindulni az ismeretlenben, megelőzni a sort, maradandó emléket szerezni, írják a szervezők, akik egyébként jövőre is várnak majd mindenkit, de most meg szeretnék ünnepelni ezt az évadot. Szóval ismét 3 szerző friss, rövid drámáit mutatják be felolvasó színházi előadás formájában. Aztán a kedvencről a résztvevők dönthetnek az este végén, sőt, az élményeket meg is lehet osztani az alkotókkal egy vezetett beszélgetés keretében. A szövegek a Fiatal Drámaírók Háza rendszeres, nyílt, névtelen pályázatának rövid listás szakmai műhelyén ezúttal Némedi Emese drámaíró rendező segítségével nyerték el végleges formájukat. Az este szövegeit egyrészt Fábián Krisztina Festett Falaink, másrészt Stermecki Boglárka Eszter Hidakistene, harmadrészt Szirtes Lili Lujza Ezer Daru című műveiből fogják kivenni. Az okulári projektet a Fiatal Drámaírók Háza produkciós iroda és tehetséggondozó műhely szervezi, és ugyan budapesti a főhelyszín, de Kaposvár is becsatlakozott, a Takács Gyula könyvtár. Bárki bekerülhet íróként is az eseményre, hiszen 2 havonta egy adott hívószóra összpontosítva nyílt pályázatot írnak ki a szervezők, ahol bárki kipróbálhatja magát egy rövid drámával. Érdemes tehát az oldalukat figyelni, ha ilyen ambícióitok is vannak, ezekből a művekből pedig mindig kiválasztanak néhányat, és egy felolvasó színházi est keretében bemutatják azokat. Ahogy mondtam, nem csak Budapesten, hanem Kaposváron is, ez így volt már nem egy alkalommal, és így lesz most is, holnap délután 5:30 között a Takács Gyula könyvtárban. Mindenkit nagy szeretettel várnak.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

You címmel szólt Miles Smith dala, és mi is várunk benneteket továbbra is itt a rádió moston a legjobb slágerekkel, csak a Naprakész búcsúzik, Dino Rose, Gigi D'Agostino, In My Mind című dalával, én viszont nem, tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Már a kaposvári intézményekben is gyűjtik a használt sütőolajat. Balesetekhez és műszaki mentésekhez hívták a tűzoltókat a hétvégén. Jó napot kívánok! 9 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladéggazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című HER alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Júliusban ismét elindul az Adria Intercity, amely idén októberig közlekedik Budapest és Split között. A MÁV éjszakai járata hetente több alkalommal kínál közvetlen összeköttetést a horvát tengerparttal. Az utasok fekvő és hálókocsikban utazhatnak, a fedélzeten pedig étkező kocsi is rendelkezésre áll. A vasúttársaság szerint a járat kényelmes és környezetbarát alternatívát jelent az autós vagy repülős utazással szemben. A jegyek már megvásárolhatók, a férőhelyek száma azonban korlátozott. A rendőrség nevével visszaélő hamis weboldalt azonosított a készenléti rendőrség. A csalók egy hivatalos rendőrségi felület látszatát keltve egy program letöltésére próbálták rávenni a látogatókat, amely veszélyeztette a felhasználók adatait. A rendőrség hangsúlyozza, soha nem kér programtelepítést a lakosságtól. Az érintett oldalt a böngészők már biztonsági kockázatként jelölik és blokkolják.
0: Időjárás jelentés.
7: Napközben tovább melegszik az idő Kaposváron, a délelőtti órákban 18 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, a közepesen felhős ég mellett hosszabb napos időszakok is várhatók, csapadék továbbra sem valószínű, a délnyugati szél viszont időnként megélénkülhet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
8: 6 perccel 9 óra után is csak ajánlani tudom magunkat mindennemű tevékenység mellé, és főleg munka mellé. Jön a Janice Blue a Girl című újdonsággal, mindjárt miután Olivia Rodrigo is az ő vámpírjával, amivel nem kiszívni akarjuk az életet belőletek, hanem feltölteni mindenkit.
9: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the story.

Ez volt James Morrison és Nelly Furtado közös dala, a Broken Strings című a Rádió Moston. És hogy mi lesz? Például majd játék a nap folyamán. Figyeljetek, füleljetek később is, hiszen egy családi belépő találhat gazdára, ami egy alkalommal díjmentes belépésre jogosít vagy a Riprónai Múzeum kiállításaira, vagy a Riprónai József Emlékházba és látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertbe, vagy a Fekete István látogatóközpontba hajózással egybekötve. Csuda jó kis élmény, a Desin egy kis hajókázás, de a többi helyszín felkeresése is biztos, hogy különleges élményt nyújthat az egész családnak. Ha már a múzeumnál tartunk, természetesen a Riprónai Múzeum is csatlakozott a múzeumok éjszakájához, amit most szombaton rendeznek meg a városban is, június 20-án. Délután 5 órakor kezdődnek már a programok, nem is egy helyszínen, és egészen 11-ig évfélig tartanak, a főutcán egyrészt a Riprónai Múzeumban, másrészt a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Riprónai Emlékházba is hívnak benneteket. Mondjuk a részleteket erről is, és a játékkal kapcsolatban is, figyeljetek tehát továbbra is bennünket, és jegyezzétek meg SMS és Viber számunkat, ez a 70-32-32-355, nem lesz nehéz feladat a családi belépőért, amit meg kell tennetek. Remélem a szerencse mellétek pártol, egy valaki mellé biztos. Mellénk pedig most Harry Styles jön a Late Night Talk.

0: Emily Sunday dalát hallgattuk egy ragyogó napon, ragyogó napokról szólt a Brighter Days a rádió moston. Egy perccel múlt el 9:30, és hogy még ragyogóbb legyen a kedvünk, lehet egy kis édességet fogyasztani, de a legősibb természetes édesítőszert fogyasszátok inkább előszeretettel, ez ugye a méz, amit nem csak az íze miatt kedvelnek világszerte, hanem azért is, mert sokan egészségesebb alternatívának tartják a finomított cukornál. Rendszeres fogyasztása többféle hatást gyakorolhat a szervezetre. Egyrészt gyors energiaforrásként szolgál, vagyis a reggelek beindításához tökéletes választás lehet. Tudjuk, hogy milyen jelentős vitamin és ásványi anyagforrás. Segít megvédeni a szervezetet az oxidatív stresszel szemben, és az emésztőrendszer működésére is igen kedvező hatással lehet. Sőt, a méz pszichológiai szempontból is előnyös lehet. Sokan küzdenek az édesség utáni sóvárgással, ha pedig ugye valamit erősen tiltunk, az ilyen esetben falási rohamokhoz vagy kontrollvesztéshez vezethet. Egy kevés méz beillesztése tehát a mindennapi étrendbe segíthet kielégíteni az édes íz iránti vágyat, anélkül, hogy az ember nagy mennyiségű cukros édességet fogyasztana. Na de azért ez is cukor, úgyhogy ez esetben sem jó a túlzásba vitt torkoskodás. Napi 1-2 teáskanál méz legyen az adag a kiegyensúlyozott étrendetekben.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak, az unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
7: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, belváros, Tüskevár. minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Ismerős volt ez az idegen, dihez is ment a közös dala. A rádió moston szólt, 3 perccel múlt el 3:40, melegszik már a levegő, és napról napra egyre melegebb lesz. Trópusi hőség vár ránk. Ezen a hétvégén 37 fokokat is jósolnak, és szikrázó napsütést. Alig fog enyhíteni tehát a hőségen, talán egy kis szellőcske, de még az sem biztos. És még az éjszakák sem biztos, hogy nagyon frissek lesznek a 21-22 fokkal, amiket mérhetünk a legalacsonyabb hőmérsékletként majd. És ez tartósnak ígérkezik, tehát jó pár napig fennáll, úgyhogy gondolkodnunk kell már azon, hogy hogyan fogunk tudni aludni ebben a nagy melegben. A forró éjszakák ugye sokak számára megnehezítik a nyugodt pihenést, de van egy ősi módszer, amelyet már az ókori Egyiptomban is sokan alkalmaztak a sivatagi forróság enyhítésére, és ami ma is segíthet javítani az alvás minőséget nyáron. Mindössze arra van szükség hozzá, hogy lefekvés előtt óvatosan nedvesítjük be a lepedőt, vagy az ágyneműt hideg vízzel. Ahogy a víz elpárolog, hőt von el a környezetből, így néhány fokkal csökkentheti a szoba hőmérsékletét. Persze pontos megtalálni a megfelelő arányokat, az ágyneműt egy permetezővel csak annyira szabad benedvesíteni, hogy nyírkos legyen, de ne tocsogjon a vízben. Ha sikerül elérni az optimális állapotot, a kellemesen hűsérzés akár több órán át is fennmaradhat. De vannak más természetes praktikák is, az elalvás megkönnyítésére. Például hatékony megoldás lehet a lefekvés előtt körülbelül 30 másodpercre hideg vízbe merítjük a csuklónkat. Vagy a hűsítő hatás meghosszabbítható azáltal, ha benedvesítünk egy pár zoknit, néhány percre betesszük a fagyasztó, majd a bokán köré tekerjük. Ez a módszer is segíthet. De bízunk benne, hogy azért a lakás lesz olyan hűs, légkondi nélkül is, ami most már egyre több helyen is van, hogy kellemesen kipihenitek majd magatokat. A felüdülést viszont mi is nyújtjuk nektek, például ezúttal egy Madison Avenue dallal.

0: Reklám.
1: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Best nagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Best nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Rangos elismerést kapott a zeneiskola tanára. Aranyéremmel zárták a diákolimpiát a boglári röpisek. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják, 10 óra van. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál két évente ingyenes, de előzetes időpont foglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. Német László díjban részesült Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. Sikeresen szerepeltek a balatonboglári kézilabdás diákok a Győrben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai döntőn. A lánycsapat hibátlan mérleggel aranyérmet nyert, a fiúk pedig bronzérmet szereztek. A lányok a csoportkört 100%-os teljesítménnyel nyerték meg, majd a döntőben is győztek, így veretlenül lettek bajnokok, emellett több egyéni elismerést is begyűjtöttek. A fiúk a korcsoportjuk megnyerése után a folytatásban egy szoros elődöntőt követően a bronzmérkőzést nyerték meg, így 3. helyen zártak. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes, legfeljebb 5 havi részletfizetés a gépjárműadóra, hívja fel a figyelmet a NAV. A határidő június 30-a, amely jogvesztő, így késedelem esetén már nincs lehetőség igazolási kérelemre sem. Idén eddig mintegy 37 000 éltek a lehetőséggel, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A hatóság figyelmeztet, hogy aki nem fizet és nem kér részletet, késedelmi pótlékre és akár a járműforgalomból való kivonására is számíthat. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást.
0: Időjárás jelentés.
7: Napközben kellemes, koranyárias idő várható Kaposváron. A hőmérséklet a déli órákra 22-24 fok közé emelkedik. A változó felhőzet mellett pedig több órás napsütésre is számíthatunk ma. Csapadék nem valószínű, a délnyugati szél csak időnként élénkül meg.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
8: Győrti Betta.
5: Még a mi közös utolsó órácskánkba sok minden belefér, például a csillagok jóslatai. Hozom a horoszkópot majd, és néhány programajánlatot is, meg egy százszor szép dalt, Horváth Tamás újdonságát. És itt van Elok és Jazz Green párosa is a Summer Speckkel.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: A műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Az MCC Kaposvári Képzési Központ ma is vár egy érdekes előadásra benneteket délután 5 órára a Dorottya házba. Így olvastok ti címmel lesz beszélgetés arról, hogy a mai fiataloknak és a régebb óta fiataloknak milyen olvasási szokásaik vannak. Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampuszának főigazgatóhelyettese, és Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója és kaposvári koordinátora, a romkönyvtár megálmodója lesz a beszélgető partner. Ha inspirációt keres bárki a nyári olvasmány listájához, kíváncsiak vagytok, hogyan lehet a gyerekeket közelebb vinni a könyvekhez, vagy egyszerűen csak szerettek jó történetekről beszélgetni, ott a helyetek, a belépés ingyenes. A Liszt Ferenc Zeneiskolában Úgy volt címmel Sipos Levente és barátai adnak koncertet ma 6 órától. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szurkolói ankétot tart a Kaposvári Kosárlabda Klub a Városi Sportcsarnok tanács termében ma 6 órától. A Kultikmoziba délután 3 órától várnak benneteket, 8 film közül választhattok csütörtöktől. Lesz újdonság a gyerkőcöknek a Toy Story 5, illetve a felnőtteknek az Életem legjobb száma című musical végjáték. Ma délután 3:30-kor a Somogy vármegyei kormányhivatal galériájában a Kaposfüredi rajzszakkör kiállítása nyílik, amelyre szeretettel hívnak meg minden érdeklődőt.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.

0: Reklám.
1: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja. Két témát már említettünk a korábbiakban, ugye az új autókínálatot, aztán a használt autókról is beszéltünk, továbbá a szerviz szolgáltatásokról. Egy éves születésnap az általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
2: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szerviz kedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
1: Na, ez már is nagyon-nagyon jól hangzik. Van esetleg más valami is még a kínálatban?
2: Emellett van egy születésnap időszakunk, ami azt jelenti, hogy a tesztfületésre jelentkező ügyfeleink a kollégáknál regisztrálnak, és közöttük egy 30, 50 vagy 80 ezer forintos üzemanyagutalványt sorsolunk ki.
1: Ó, hát ez a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon korrekt ajánlat. Plusz nyilván autót is lehet próbálni, megnézni az új modelleket, akár a használt modelleket, a szerviz szolgáltatásokat. Esetleg, ha valaki még nem járt az à la carte autóházba, személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
2: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
1: Köszönjük szépen, hát akkor találkozunk legközelebb kint az à la carte autóházban.
2: Mi is köszönjük, és várunk téged is, és kedves ügyfeleinket, valamennyi érdeklődőt.
0: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ezen a mai keddi június 16-ai napon meglepő fordulatok jöhetnek, de csupa jó értelemben. Ma több dolog is szerencsésen elrendeződik. A kosra is igazán szerencsés nap vár. Van esélye annak is, hogy valaki mástól hallasz most egy ötletet, ami váratlanul megoldja egy problémádat, vagy egyszerűen véletlenül a tudomásodra jut valami, aminek hatására beindulnak körülötted a dolgok. Kedves Bika, olyan valakivel hozhat össze az élet, aki még nagy hatással lesz rád a jövőben. Ez lehet egy nagy szerelem, vagy egy olyan személy, aki nagyon sokat fog neked segíteni a jövőben. Az Y-nek a mai nap extra sikereket hozhat, összeáll a kép egy bonyolult üggyel kapcsolatban, úgy érzed, helyükre kerülnek a puzzle darabkák. Érdemes most belekezdeni a fontos intéznivalókba, ügyekbe, mert még a tegnapi újhold lendülete is visz. A rákra ma egy új és izgalmas élmény várhat, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy ilyen nagy fába vágd a fejszét.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most!

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves oroszlán, ha jól figyelsz, ma nyilvánvalóvá válhat számodra, hogy a körülötted zajló események hamarosan pozitív fordulatot vesznek, amit egy információ vagy egy esemény meg is erősít. Ma könnyebben vonzod a jó lehetőségeket és az emberek támogatását is. A szűz fogadja meg, hogy magára fókuszál, egy kis kényeztetés neked is jár, az égi folyamatok szerint végre kimered, ki tudod mondani, mire vágysz. Ekkor az univerzum meghallja a kívánságodat és lehetőséget teremt erre, illetve bármire. Kedves mérleg, most bizony eljött a te időd. Olyan folyamatok indulnak el ma, vagy a következő napokban, amik rövidesen sikert hoznak neked. Nagyon erős most a kisugárzásod, és a népszerűségeddel célt érsz olyasmiben is, amiben eddig nem. Kedves Skorpió, ma új fejezetet nyithatsz valakivel a kapcsolatodban, vagy új sikra terelheted a viszonyotokat. Ha szingli vagy, akkor beléphet az életedbe valaki, akibe beleszerethetsz. Pénzügyekben is jöhet jó hír, vagy szerencsés fordulat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: sejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas jegyűnek ma azt írják, hogy szuper visszajelzések érkezhetnek hozzád egy munkáddal vagy valamilyen feladatoddal kapcsolatban, és extra siker is jöhet. Talán többet is elérsz, mint gondoltad volna. Ez a sikerélmény ad elég muníciót ahhoz, hogy belevágj egy másik régóta tervezett dologba. Kedves bakma, igyekezz úgy általában nyitottan közeledni az emberekhez. Mosolyog még azokra is, akiket távolról ismersz, mutasd meg a kedvesebbik arcodat a világnak. Lehet, hogy valaki csak arra vár, hogy lássa, odaléphet hozzád, megszólíthat. A vízöntőnek azt írják, hogy ma egy váratlan látogató toppanhat be hozzád, de igazán fogsz neki örülni, illetve lehet az is, hogy valaki megkeres, aki felől már egy ideje nem hallottál. Ráadásul nem ok nélkül keres meg, új híreket vagy valamilyen ajánlatot hozhat. A halakjegyű hasznos információkat, remek ötleteket kaphat valahonnan, és egy ajánlatot, amely sokat jelentene a jövőt szempontjából. Tisztítsd meg az elmédet most minden negatív gondolattól, és koncentrálj csak is a lehetőségeidre, mert most erősen működik a vonzás törvénye.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposvára.
3: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

volt Luis Capaldi dala, a Forget Me című a rádió. Moston 7 perc múlva lesz 11 óra, nem tudom, visszapörgetnétek-e az időt, ha igen, az jó hír számomra, mert akkor élveztétek talán velem ennek a napnak a kezdését és délelőttjét. Viszont, mivel ezt nem tehetjük meg és haladunk előre, ezért a legfrissebb hírek után már Szabi köszönt majd benneteket. Azért Johnny Hates Jazz Turn Back the Clock című dalát még hozom nektek a friss hírekig. És búcsúzom, csütörtökön találkozhatunk újra, Györfi Bettát hallottátok, ragyogó napot kívánok mindenkinek!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9 millió 349 ezer forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Rangos elismeréseket zsebelt be a Rock Színház Budapesten. Már lehet jelentkezni az év strandétele versenyre. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. A Rádió Most híreit hozom önöknek 11 órakor. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című HER alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. Idén is meghirdetik az év strandétele versenyt, amelyhez most új kategória, az év palacsintája társul. A palacsinta kategória minőségi, ötletes, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, korszerű strandételeket jutalmazza. A klasszikus versenyre pedig strandbüfék és bisztrók is nevezhetnek, de vendégek is javasolhatnak jelölteket, a zsűri pedig helyszíni kóstolások alapján választja ki a legjobb ételeket. Több kategóriában, köztük vegetáriánus és vegán díjakkal is. A nevezési határidő július 15-e, a döntőt pedig augusztus 6-án tartják. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes, legfeljebb 5 havi részletfizetés a gépjárműadóra, hívja fel a figyelmet a NAV. A határidő június 30-a, amely jogvesztő, így késedelem esetén már nincs lehetőség igazolási kérelemre sem. Idén eddig mintegy 37 ezeren éltek a lehetőséggel, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A hatóság figyelmeztet, hogy aki nem fizet és nem kér részletet, késedelmi pótlékre és akár a járműforgalomból való kivonására is számíthat. Szaúd-Arábia 1-1-es döntetlent játszott Uruguayjal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. A szaúdiak a 41. percben szereztek vezetést, majd Uruguay a 80. percben egyenlített. A mérkőzésen végig az uruguayiak voltak fölényben, de a remekül védő szaúdi kapus sokáig tartotta az eredményt.
0: Időjárás jelentés.
7: Napközben kellemes, koranyárias idő várható Kaposváron. A hőmérséklet a déli órákra 22-24 fok közé emelkedik, a változó felhőzet mellett pedig több órás napsütésre is számíthatunk ma. Csapadék nem valószínű, a délnyugati szél csak időnként élénkül meg.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Nos.

Az ex Little Mix-es Perry hozta a Cute Aggressions című felvételt ide a 91.2 Rádió Mostra. Kellemes és vidám keddet kívánok nektek, csodaszép napot, hétágra süt a nap, úgyhogy ez egy kicsit melegesse lelkünket, és kompenzálja azt a hatást, hogy nagyon sokunknak bizony dolgozni kell. Én délután 5 óráig leszek itt a mikrofonnál, tartsatok velünk a folytatásban, és a műszakom alatt természetesen lesz játék is, majd a Ripronai Múzeum játékát játsszuk a későbbiekben, hogy mit is takar a játék, az legyen egyelőre meglepetés, az elérhetőségünket azért lehet már memorizálni, ez a 0670-32-32-355, telefon, SMS és Viber szám, úgyhogy bármelyik platformon állunk rendelkezésetekre. A jó

0: A 2002-es év egyik nagy slágere Pinktől szólt, ez volt a Just Like a Pill itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig napjaink kedvencei közül jön egy, méghozzá a slágerlisták éléről. A Stranger Things Steve Harringtonja, Joe érkezik hamarosan az End of Beginning című dala. Teljes egészében egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom a dalt itt a Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
4: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Reklám.
6: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
7: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
8: Igen!
9: A kaposvári Vesztnagykerben.
7: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
9: Nagykeráron mindenkinek.
7: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
9: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
10: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel múlt el, 3:42, szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, és belépünk a délutánba. A következő órában itt a Rádió Most már a Siesta óra érkezik, zenei kínálatunkból jönnek majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, és lesznek dallamok a Liszt Ferenc Zeneiskolában, ma este 6 órától Úgy volt címmel Sipos Levente és barátainak koncertje lesz, ahol közreműködik Kovács Nagy Sarolta, Lacó Tamás, Varjas Kéri Anna, Nagy Zsófia, Gregor Dóra, Éder Zsófia, Török Alíz, Takács Barnabás, Simai László, Bicskei Boldizsár, Vida Eszter és Sarkadi Ferenc. Este 6 órakor kezdődik a koncert, ingyenes a belépés, várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Mostan pedig Azaria és Blanks érkezik a Don't Be Afraid cím dallal, pontban délben pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 990 000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve. Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Kitüntetést kapott a zeneiskola egyik tanára. Vers találkozót szerveztek Balatonszemesen. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Németh László díjban részesült Szabó Klaudia, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrénytűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Vers és prózamondó találkozóval emlékeztek Latinovics Zoltánra, halálának 50. évfordulója alkalmából Balatonszemesen. A 31. alkalommal megrendezett országos versenyen felnőttek és középiskolások több művet adtak elő a magyar irodalom klasszikus és kortárs alkotásaiból. A zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat, a felnőtteknél Latinovics díjat is kiosztottak. A résztvevők utána megkoszorúzták az emlékhelyeket, és a programot egy koncert is színesítette. Balatonkenesén segítettek a vízirendőrök egy bajba került katamarán legénységének. A vitorlás a parttól mintegy 1500 méterre, a szélcsend miatt vált irányíthatatlanná, fedélzetén két veszprémi lakossal. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei a bajba jutottakat kimentették, a járművet pedig vontató kötélre véve biztonságosabb vízterületre kísérték. A rendőrség nevével visszaélő hamis weboldalt azonosított a készenléti rendőrség. A csalók egy hivatalos rendőrségi felület látszatát keltve egy program letöltésére próbálták rávenni a látogatókat, amely veszélyeztette a felhasználók adatait. A rendőrség hangsúlyozza, soha nem kér programtelepítést a lakosságtól. Az érintett oldalt a böngészők már biztonsági kockázatként jelölik és blokkolják. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután igazi nyárias idő várható, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot, és a napsütés lesz túlsúlyban. Zivatarra vagy esőre nem kell számítani, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Pár perccel múlt el déli 12 óra, nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez. Itt a Rádió Moston pedig elindul a Siesztóra, amikor zenei kínálatunkból ebben az órában, mint minden nap, ma is jönnek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Mindjárt a Well Hello srácok köszönnek be hozzánk az utolsó hibám című slágerrel, előtte pedig Endain felvétele szól, ez pedig a Beautiful Things.

A Kor testvérek, tehát a The Corrs együttes 1999-es dalát hallottuk. Ez volt a Radio, itt a 91.2 Radio Moston. Egy perccel vagyunk, 4:01 előtt, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Siesta óra. További jó étvágyat kívánok a keddi ebédhez, ha éppen most fogyasztjátok el. Ha dolgoztok, jelen pillanatban is, akkor jó munkát és kitartást kívánok, az úton levő hallgatóinkat pedig óvatosságra intem. Vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon, nem van jó néhány. Tudjátok, milyen sofőr. De egy a lényeg, hogyha látok, tapasztaltok valamit a közlekedéssel kapcsolatban, akkor azt juttassátok el hozzám 0670-32-32-355, hogy ezzel is tudjuk egy kicsit gördülékenyebbé tenni a városi és a környékbeli forgalmat. És hamarosan programajánlóval térek vissza pár dalt követően, most azonban Declan J. Donovan felvétele szól, ez a Hungry Heart.

0: műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: 2 perccel vagyunk fél egy előtt, ajánlom figyelmetekbe a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programját, ami június 20-án ezen a héten szombaton lesz. Szent Ivánéi rendezvény egy egésznapos délsomogyi kirándulással ötvözve. Gyékényesnél a Kotrót lehet megtekinteni, Örtilosnál a Drávamura összefolyását, a Szent Mihály-hegyi templomot, majd Zákány látóhegyen a Papa teraszai teremben borkóstolással egybekötött estevéddel várják a résztvevőket. A kirándulás egyébként önköltséges, az indulás délelőtt 9:30-kor lesz a Volt Domus parkolótól, az érkezés pedig az esti órákban.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja. Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják. Jól tudom?
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyi intézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
4: Természetesen.
3: Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szerviz kedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak még jó kis kedvezmények és akciók. Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: A kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
4: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Itt a Rádió Moston pedig a Siesta óra, 1:01 után Rob Tomás dalával folytatódik. Már is jön a Loli No More 2005-ből, utána pedig a közelmúlt kedvencei közül 2023-ból hozom majd Dua Lipa slágerét, a Dance.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, benne pedig még mindig a Siesta órát halljátok, amikor zenei kínálatunkból teret kapnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is. Én Horváth Szabi vagyok, 13 órakor pedig teret engedek Patriciának is, aki pedig a legfrissebb híreket, információkat osztja meg velünk. A folytatásban Montero Lamar Hill, ismerte művész nevén Lil Nas X érkezik, amerikai rapper, énekes és dalszerző, akinek legismertebb dal az Old Town Road 2018. december 3-án jelent meg, és ennek köszönheti egyébként az ismertségét. A dal rekordot jelentő 19 héten át állt a Billboard 100-as lista elsőjén. Debütáló középlemezre pedig a Seven 2019. június 21-én jelent meg. Nálunk pedig a folytatásban most a Star Walking című felvétel jön 2022-ből Lil Nas X-től, utána pedig a hazai vonalat erősítjük Wolf Kati dalával, 2011-ből érkezik a Szerelemmiért múlsz.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gasztroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
2: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Már a kaposvári intézményektől is elviszik a használt sütőolajat. Érdemes előre regisztrálni a kéményseprésre. Jó napot kívánok, 1 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál 2 évente ingyenes, de előzetes időpontfoglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. Sikeresen szerepeltek a balatonboglári kézilabdás diákok a Győrben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai döntőn. A lánycsapat hibátlan mérleggel aranyérmet nyert, a fiúk pedig bronzérmet szereztek. A lányok a csoportkört 100%-os teljesítménnyel nyerték meg, majd a döntőben is győztek, így veretlenül lettek bajnokok, emellett több egyéni elismerést is begyűjtöttek. A fiúk a korcsoportjuk megnyerése után a folytatásban egy szoros elődöntőt követően a bronzmérkőzést nyerték meg, így 3. helyen zártak. Júliusban ismét elindul az Adria Intercity, amely idén októberig közlekedik Budapest és Split között. A MÁV éjszakai járata hetente több alkalommal kínál közvetlen összeköttetést a horvát tengerparttal. Az utasok fekvő és hálókocsikban utazhatnak, a fedélzeten pedig étkező kocsi is rendelkezésre áll. A vasúttársaság szerint a járat kényelmes és környezetbarát alternatívát jelent az autós vagy repülős utazással szemben. A jegyek már megvásárolhatók, a férőhelyek száma azonban korlátozott. elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely több ponton is jelentős változtatásokat vezet be. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, és rögzíti ezt a határt a korábbi 1990 utáni ciklusokkal együtt kell számolni. A képviselők emellett megszavazták a szuverenitásvédelmi hivatalt érintő rendelkezés törlését, valamint módosították a közfeladatot ellátó alapítványok vagyonkezelésének szabályait is.
0: Időjárás jelentés.
5: A délutáni órákban tovább erősödik a felmelegedés, Kaposváron akár 26 fokot is mutathatnak a hőmérők. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de esőre és zivatarra nem kell készülni. A kellemes nyári idő kedvez most a szabadtéri programoknak, sőt a strandolásnak is.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Friss hírek, információk legközelebb délután 2 órakor, szűk 1 óra múlva lesznek majd Patriciától itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig indul egy újabb óra, és természetesen hozom a legjobb zenéket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, Lizzo legújabbját is, a Happy to Be címűt, előtte pedig egy jó kis tempós lágerén indítjuk az órát, hogy még nagyobb legyen a lendület a nap további részéhez. Jack Jones és Zoe Wiesz dalaszol már is, ez a Never Be Lonely.

0: játék következik. Reklám.
1: 2,5 perccel vagyunk 1:45 után, itt az ideje egy jó kis játéknak. Éld át a kultúra legizgalmasabb éjszakáját. Június 20-án, ezen a héten szombaton, itt Kaposváron, a múzeumok éjszakáján 17 órától különleges programokkal várja a látogatókat a Rip-Rónai Múzeum, a Szent Jakabi Bencés Apátságrom kert és a Rip-Rónai Emlékház. Lesz bábelőadás, élményfestés, tárlatvezetés, családfakutatás, ismeretterjesztő előadások, sőt a Somogy zenekarral még tűzugrás is. A Szent Jakabi Bencés Apátságrom kertben 21 órától fáklyás tárlatvezetés várja majd az érdeklődőket. Fedezd fel a múzeumok titkait egyetlen karszallaggal a múzeumok éjszakáján. Egyik kedves hallgatónk pedig, ha jól válaszolja meg a következő kérdést, akkor egy családi belépőt nyerhet 5 fő részére, amely egy alkalommal díjmentes belépésre jogosít a Rip-Rónai Múzeum kiállításaira, vagy a Rip-Rónai József Emlékház és Látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátságrom kertbe, vagy éppen a Fekete István Látogatóközpontba hajózással egybekötve. A játék kérdése pedig, hogy kinek a nevét viseli a kaposvári emlékház? Az A válasz szerint Herman Ottóét, a B válasz szerint Rip-Rónai Józsefét, vagy a C válasz szerint Munkácsi Mihályét. A B vagy C, várom a jó válaszhoz tartozó betűjelet, nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re, és az óra második felében sorsolom a játék nyereményét. Játékra fel, itt a rádió, mostan pedig hamarosan Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants hozza a Hypnotized című dalt.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
3: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
2: Az a meteorit.
3: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész, június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái, június 16 kedd, Donner, Rómahegy, június 17 szerda, Cser, Kecelhegy, június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Ez volt Rúzsa Magdidala, a szerelem itt a 91.2 rádió. Mostan egy perc elmúlt, fél kettő, és még lehet küldeni a megfejtéseket a Riprónai Múzeum játékában. Ugye az volt a kérdés, hogy kinek a nevét viseli a kaposvári emlékház, az A válasz szerint Herman Ottóét, a B válasz szerint Riprónai Józsefét, vagy a C válasz szerint Munkácsi Mihályt. A jó válasz majd egy családi belépőt jelent öt fő részére a szerencsés nyertesnek, amely egy alkalommal díjmentes belépése jogosít a Riprónai Múzeum kiállításaira, vagy a Riprónai József emlékház és látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Pencés apátság romkertbe, vagy éppen a Fekete István látogatóközpontba hajózással egybekötve. Hamarosan jön a sorsolás, de előtte még köszöntöm az ünnepelteket is, a névnaposokat és a születésnaposokat, kifejezetten most a névnaposokat, hiszen június 16-a kedd van, és a mai napon a Justin nevű ismerőseinket köszöntjük. A Justus továbbképzett alakja egyébként a név. A Justin név könnyed, kedves személyiség kialakulását segíti, a név viselői kedvelik az embereket, és sok mindenre hajlandóak, hogy elkerüljék a másokkal való vagy mások közötti súrlódásokat. Sok irányú az érdeklődésük, de nehezen összpontosítanak, elég hosszan egy dologra ahhoz, hogy a megkezdett munkát be is fejezzék. Közvetlenek, szeretik, ha másokat is boldognak láthatnak, sőt hajlandóak tenni azért is, ha arra kerül a sor, hogy a környezetükben lévők között harmónia legyen. Ezt írt a nagy kalendárium a Justin névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek egyébként az Aranyok, az Auréliánok, a Bennók, a Hajnák, a Justinák, a Tinák, a Círusok, a Julitták, az Őzikék, az Ábrahámok, az Ajtonyok, a Ferencek és a Péterek is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok, és küldöm nekik Alex Warren-dalát, jön a Fever Dream.

0: Játék következik. Reklám.
1: A Ripple Rónai Múzeum játékát játszottuk ebben az órában, hölgyek, urak, lányok, fiúk, úgyhogy elérkeztünk az óra fénypontjához, a sorsoláshoz, és már is kiderül az, hogy 9 az a szerencsés nyertesünk, aki a családi belépőt nyeri, hogy hová szamarosan elmondom. Az volt ugye a kérdése a játéknak, hogy kinek a nevét viseli a kaposvári emlékház. Természetesen Riprónai József nevét viseli, a B válasz volt a helyes, rengeteg jó megfejtés érkezett SMS-ben és Viber üzenetben, és közülük sorsolt a számítógép. A szerencsés nyertesünk egy hölgy hallgatónk, aki SMS-ben küldte a megfejtését egy 30-as számról, őt pedig Androvicsné Gém Rebekának hívják. Kedves Rebeka, nyereményed egy családi belépő 5 fő részére, amely egy alkalommal díjmentes belépéssel jogosít a Riprónai Múzeum kiállításaira, vagy a Riprónai József Emlékház és Látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertbe, vagy éppen a Fekete István Látogatóközpontba hajózással egybekötve. Úgyhogy jó szórakozást kívánok előre is a programhoz, bárhol is használjátok fel a nyereményt, melyet egyébként szerkesztőségünkben itt Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt vettek át munkaidőben. Még egyszer gratulálok a többieknek, pedig nagyon köszönöm a játékot. Ne csüggedjen senki, aki nem nyert, ezt mindig hozzá szoktam tenni a sorsolás végén, hiszen lesz még játék itt a Rádió Most FM 91.2-n. Érdemes minket hallgatni.
0: Reklám hangzott el. Reklám.
2: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók. Lovastusát rendeztek a hétvégén Kaposváron. Jó napot kívánok, délután 2 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című Hair alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. 2 bajba jutott őzet is megmentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Egy állat Kaposváron szorult egy kerítés rácsai közé, míg 2 őzbak Siófokon esett egy mély medencébe. A kaposvári Raktár utcában a tűzoltók szétfeszítették a fémrácsokat, így az őz sértetlenül kiszabadult és visszatérhetett a természetbe. Siófokon a szennyvíztisztító telep 3 méter mély medencéjéből mentettek ki 2 őzbakot, majd az állatokat szintén szabadon engedték. Nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a hétvégén a kaposvári lovastusát. A viadalra 9 országból érkeztek indulók, köztük Indiából is. A magyar versenyzők több kategóriában értek el dobogós helyezést, a Lovas Akadémia Sportklub sportolói pedig több győzelmet is szereztek. A szervezők szerint a rendezvény ismét megerősítette Kaposvár helyét a nemzetközi lovastusa versenyek térképén. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes, legfeljebb 5 havi részletfizetés a gépjárműadóra, hívja fel a figyelmet a NAV. A határidő június 30-a, amely jogvesztő, így késedelem esetén már nincs lehetőség igazolási kérelemre sem. Idén eddig mintegy 37 ezeren éltek a lehetőséggel, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A hatóság figyelmeztet, hogy aki nem fizet és nem kér részletet, késedelmi pótlékre és akár a járműforgalomból való kivonására is számíthat. Balatonkenesén segítettek a vízirendőrök egy bajba került katamarán legénységének. A vitorlás a parttól mintegy 1500 méterre, a szélcsend miatt vált irányíthatatlanná, fedélzetén 2 veszprémi lakossal. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei a bajba jutottakat kimentették, a járművet pedig vontatókötélre véve biztonságosabb vízterületre kísérték.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután igazi nyárias idő várható, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot, és a napsütés lesz túlsúlyban. Zivatarra vagy esőre nem kell számítani, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Friss hírek, információk legközelebb 1 óra múlva a 15 órakor lesznek majd itt a Rádió Moston, pár perccel múlt el délután 2 óra, 6-ig készen álltok, akkor mi is, és repítjük az éterbe a legjobb zenéket, Dr. Béres és Verép Tomi legfrissebbjét, egy régi Zambó Jimmy daládolgozást, az Ugye nem bántad meg címűt, de előtt egy bulis vidám dallal indulunk, már is jön Rose és Bruno Mars és az Apatő.

A The Black Eyed Peas Front azt mondja, Fergie énekelt és hozta nekünk a Big Girls Don't Cry, itt a Rádió Most FM 91.2-re. Nagyon kellemes és vidám kedd délutánt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Margot Robbie pedig nemrégiben szembesült azzal, hogy Kylie Minogue azt szeretné, hogy ő személyesítse meg egy életrajzi filmben. Minogue még 2023-ban egy interjúban árult el, hogy Rabbit szemelte ki önmagának. Margot Robbie annyi biztos az álmaimban. Az ausztrál akcentust már helyből tudná hozni, jelentette ki. Robbie erről csak nemrégiben egy rádiós beszélgetés során értesült, és a következő volt a reakciója, hát ez őrült egy info, több mint megtiszteltetés, de persze, hogy nem tudnám megcsinálni, nem tudok úgy énekelni, mint Kylie, és nem igazán szeretem, amikor olyan emberek vállalnak el zenésfilmet, akik nem tudnak énekelni. A két ausztrál híresség egyébként már összefutott, Robbie elmesélte, hogy Minogue régebben felkereste őt, pusztán azért, mert közös a származásuk, és míg ő azt hitte, hogy munka megbeszélés lesz, igazából végig buliszták az estét. Nos, erről egyelőre ennyi információnk van, de ha lesz majd több, természetesen mi is be fogunk számolni róla itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig Kylie Minogue énekel, jön már is a padam-padam.

0: műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Másfél perccel vagyunk fél három után, ajánlom figyelmetekbe az Igali Gyógyfürdő szombati programját. Ez az Igal Night éjszakai fürdőzés az Igali Gyógyfürdőben. 19 órától indul a buli, aztán 21 órakor a sztár vendége Regál Lili lesz majd. Buli a csillagok alatt, várnak mindenkit sok szeretettel.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja.
4: Az à la carte autóház az elmúlt éven sokak számára vált ismerős névé, nem csak Kaposváron, de Kaposvár környéken is. Kereskedésünkben 9 népszerű márka modelljei közül válogathatnak az ügyfelek, legyen szó első autóról, családi autóról, vagy akár céges használatra keresett modellről. Cél számunkra egyszerű, segíteni ügyfeleinknek megtalálni azt az autót, amely valóban megfelel az igényeiknek hétköznapi, akár céges felhasználásra.
3: Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják.
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap a teljes körű kárügyi intézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
4: Természetesen.
3: Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
4: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
5: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most, mindig önnel, mindig.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3:43 van, és ránéztem gyorsan fontosabb devizáink napi közép árfolyamaira. Az angol font gyengült a forinttal szemben, és 0,29%-os csökkenéssel a mai napon 404 forint 52 filléren áll. Az euró is gyengült a forinttal szemben, és 0,26%-os csökkenéssel a mai napon 349 forint 73 filléren jegyzik. A svájci frank is gyengült a forinttal szemben, és 45%-os csökkenéssel az MNB ma 379 forint 23 filléren jegyzi. Az amerikai dollár is gyengült a forinttal szemben, és 0,29%-os csökkenéssel a mai napon 301 forint 34 filléren áll. Délután 3 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek, infók Patriciától, most pedig a Jonas Brothers dalával megyünk tovább, ez a Love Me to Heaven.

0: Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Buongiorno!
3: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
4: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
5: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
7: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
8: Igen!
9: A kaposvári Vesztnagykerben.
7: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
9: Nagyker áron mindenkinek.
7: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
9: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Rangos elismerést kapott a zeneiskola tanára. Csökken a Balaton vízszintje. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Önök a Rádió Most híreit hallják 3 órakor. Német László díjban részesült Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Vers és prózamondó találkozóval emlékeztek Latinovics Zoltánra halálának 50. évfordulója alkalmából Balatonszemesen. A 31. alkalommal megrendezett országos versenyen felnőttek és középiskolások több művet adtak elő a magyar irodalom klasszikus és kortárs alkotásaiból. A zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat, a felnőtteknél Latinovics díjat is kiosztottak. A résztvevők utána megkoszorúzták az emlékhelyeket, és a programot egy koncert is színesítette. Tovább csökkent a Balaton vízszintje, amely a legfrissebb mérések szerint 7 órakor mindössze 78 cm volt. A visszaesés hátterében a tartósan csapadékszegény, meleg időjárás és az intenzív párolgás áll. A szakemberek folyamatosan figyelik a tó állapotát, különösen a nyári szezon kezdetén. A jelenlegi vízszint mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást.
0: Időjárás jelentés.
11: A délutáni órákban tovább erősödik a felmelegedés, Kaposváron akár 26 fokot is mutathatnak a hőmérők. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de esőre és zivatarra nem kell készülni. A kellemes nyári idő kedvez most a szabadtéri programoknak, sőt a strandolásnak is.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
8: 15 óra után is a legjobb zenék szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, mindjárt Madonna a pop királynője énekel és az a Love Sensation című újdonságát. Előtte pedig International Love címmel már is itt van Pitbull és Chris Brown dala a Rádió Moston. We're from Mr. 3-

0: Körzetünkben jelen állás szerint olyan 20-30%-os valószínűséggel. Holnap még melegebb lesz, marad az erős UV-sugárzás 11 és délután 5 óra között, 28-29 fokot mutathatnak majd a hőmérők, és megnéztem a 30 napos előrejelzést is, hétvégén már itt lesz az első komolyabb kánikula, 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők, ugye ez a legmelegebb órák, erős lesz, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy erre is mindenképpen legyetek tekintettel, az éjszakai órák minimuma pedig olyan 21 fok környékén lesz, a legrövidebb éjszaka pedig ezen a hétvégén lesz, június 21-én vasárnap, úgyhogy most már kétségtelenül kijelenthetjük, hogy itt van a tényleges, igazi perzselő nyár. A mai napon viszont nem várható frontatás, de a szelesebb tájakon elsősorban ugye északon, északkeleten a szélre érzékenyek fejfájást, migrént, ingerlékenységet, illetve nyugtalanságot tapasztalhatnak, illetve hajnalon akkora reggel a párás, ködös délnyugati tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok is. Itt a rádió moston pedig Christina Aguilera és Lil Kim közösével megyünk tovább, már is jön a Can't Hold Us Down.
1: Időjárás jelentést hallottak.

0: Ez volt Cigáláik slágere a Melody 2022-ből itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig Olivia Rodrigo dala érkezik egyenesen a slágerlisták éléről, ez lesz a Drop Dead. Egy rövid kereskedelmi kitérőt követően teljes egészében játszom nektek a dalt itt a Rádió Moston.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük!

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3.44 van. Olyanról hallottatok-e már, hogy hold diéta? Nos, ez egy olyan megközelítés, amely a hold fázisainak hatásait aknázza ki az egészséges életmód érdekében. A hold hatása az emberi életre ugye régóta foglalkoztatja az embereket, és nem csupán árapályt okoz az óceánokban, hanem hatása lehet a hangulatunkra, az alvásunkra és bizonyos vélemények szerint még az étkezési szokásainkra is. A hold diéta alapja az a feltételezés, hogy a hold gravitációs ereje hatással van a testünkre, hasonlóan, ahogy a tengerek árapályára. A diéta két fő szakaszra oszlik, a növő és a fogyó hold időszakára. Minden időszak különböző megközelítést kíván meg az étkezés és a méregtelenítés során. A növő hold időszaka alapvetően a testépítésére és táplálására fókuszál, ilyenkor érdemes több tápanyagdús ételt fogyasztani, amelyek segítik a test regenerálódását és építését. Javasolt az olyan fehérjékben gazdag ételek bevitele, amelyek hozzájárulnak az izomépítéshez. Ugyanakkor, mivel a test hajlamosabb ilyenkor a víz és a zsír megkötésére, fontos a mértéktartás a kalóriabevitel terén. Aztán ugye még itt van a fogyóhold is, melynek időszakában a test inkább a salakanyagok eltávolítására és a fogyásra van hangolva, ekkor érdemes könnyebb, emészthetőbb ételeket fogyasztani, és több időt szentelni a méregtelenítésnek, például a zöldteák, gyógyteák fogyasztásával, amelyek ugye segítetik a tisztulási folyamatokat. A vízbevitel növelése és a fizikai aktivitás fokozása is ajánlott ebben az időszakban a hatékony méregtelenítés érdekében. Hát ilyenek is vannak, érdemes ezt is kipróbálni. Itt a Rádió Moston pedig jönnek a legjobb zenék a folytatásban, és Elton John 1983-as De láthatom az I'm Still Standing című 16 órakor, pedig Patrícia érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Kemred Dala zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, hiszen rövidesen 16 óra lesz, amikor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, odakint pedig a kánikula nem tágít, 26-27 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők, úgyhogy a következő órára a legfrissítőbb slágereket gyűjtöttem össze. Jön például egy jó kis átdolgozás Offenbachtól és Norman J. Martintól, ez lesz az Overdrive. A dal eredetét Kim Wilde Kambodzsa című felvételével jegyzi. A 2000-es évekből pedig 2002-ből hozom majd Kosin dalát, méghozzá Hungry-t. És egy igazi party dal indítja a következő órát, a hírek után elsőként Jesse J dala érkezik majd az It's My Party. És ez már javában a Drive Time, ami annyit jelent, hogy városunkban és a környékén az utakon erősödött a forgalom, ugye a legtöbb munkahelyen szépen lassan véget ért a munkaidő, sokan egyszerre indulnak bevásárolni hazafelé és egyéb helyekre, és hát nyilvánvalóan a nagy kánikulai forróság miatt is egyre többen választják az autózás lehetőségét, úgyhogy vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. Ha bárki bármit lát és tapasztal a közlekedéssel kapcsolatban, juttassátok el hozzánk, hogy ezzel is gördülékenyebbé tudjuk tenni a közlekedést. És 0670-32-32-355, ez tehát az elérhetőségünk. A folytatásban pedig jön egy rövid kereskedelmi kitérő, aztán pontban 16 órakor Patrícia a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: Reklám.
2: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
3: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
4: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
7: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
8: Nyáron irány a Balaton?
9: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
8: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
9: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
1: Kultkikötő.hu. Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Szakmai karriernapot tartottak ma a Városligetben. Lovas Tusára érkeztek a nemzetközi versenyzők a hétvégén Kaposvárra. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Több mint 506. és 7. osztályos diák vett részt kedden a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A rendezvényen a fiatalok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg az iskolák szakma kínálatával, miközben több mint 30 interaktív állomást járhattak végig. A programot sport, robotikai és Lego versenyek, rendőrkutyás bemutató, zenei műsor és tombola sorsolás is színesítette. A fesztivál célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló diákoknak a szakképzési lehetőségek megismerésében. Nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a hétvégén a kaposvári lovastusát. A viadalra 9 országból érkeztek indulók, köztük Indiából is. A magyar versenyzők több kategóriában értek el dobogós helyezést, a Lovas Akadémia Sportklub sportolói pedig több győzelmet is szereztek. A szervezők szerint a rendezvény ismét megerősítette Kaposvár helyét a nemzetközi lovastusa versenyek térképén. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Európa fürdővizeinek túlnyomó többsége biztonságos a nyári fürdésre, derül ki az Európai Bizottság friss jelentéséből. Mint írták, a 22.000 ellenőrzött fürdőhely alapján a tengerparti vizek általában jobb minőségűek, mint a tavak és folyók. Magyarországon a vizsgált fürdőhelyek 64%-a kapott kiváló minősítést, míg néhány hely rossz vagy nem besorolt kategóriába került. A jelentés szerint az uniós szabályozásoknak köszönhetően a vízminőség hosszú távon jelentősen javult. Lezuhant egy amerikai nehéz bombázó a kaliforniai Edwards légitámaszpont területén. Az amerikai hadsereg közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 8 ember nem élte túl a balesetet. A gép nem sokkal a felszállás után csapódott a kifutópályának, majd kigyulladt, jelentős károkat okozva a környéken. A bázist lezárták, a hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit.
11: Időjárás jelentés.
10: Délután igazi nyárias idő várható, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot, és a napsütés lesz túlsúlyban. Zivatarra vagy esőre nem kell számítani, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz.
11: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel vagyunk, 4:05. Nagyon kellemes és vidám kedd délutánt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok még ebben az órában a mikrofonban.

legfrissebb vízhőmérsékleti adatai szerint a tó vize már több helyen is meghaladja a 20 fokot, Alsóörsnél 20,6 fokos a Balaton, Balatonfenyvesnél 21,9 fok, ugyanennyi Gyenesdiásnál, Révfülöpnél van a leghűvösebb pontja a Balatonnak 19,4 Celsius fokkal, és Siófokon pedig 20,9 fok a vízhőmérséklete. Hétvégén pedig tovább melegednek a hőmérsékletek, nem csak a levegői, hanem a vízhőmérsékletek is, úgyhogy érdemes vízparti programokban gondolkodni, és megtenni a fontos óvintézkedéseket is, hiszen nagyon erős UV-sugárzásra lehet számítani majd 11 és délután 4 óra között. Itt a rádió, mostan pedig hűsülünk a legjobb zenékkel, Ray Daltondalával a folytatásban, már is jön a Do It Again.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: 4 perccel vagyunk fél öt előtt, hiánypótló tankönyvet szerkesztett egy kaposvári informatikus. Mike Gábor kötete nem csak oktat, de a gondolkodást is serkenti. Majdnem 90 ezer néző látta a Csiki Gergely Színház előadásait ebben az évadban. A teátrum vasárnap értékelte az idényt. Programok, koncertek és finom falatok várták a Videóton családi napjának résztvevőit. Szombaton ezren szórakoztak a Városligetben. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a Kapospont mai adása, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Reklám hangzott el.
0: Rádió Most. Kaposvár.
4: FM 91.2.

Ments meg, ez volt Ali Marzalának címe, Save Me, a 91.2 rádió. Mostan 3 perccel múlt el 4:30. Természetesen ma is lesz 21 és 22 óra között a megszokott menetrend szerint fekete zenei óra. Minden nap abban az egy órában egy csokorba gyűjtjük nektek a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és rap stílusú dalokat. A mai fekete zenei órában többek között felcsendül majd Dr. Dre és Snoop Dogg közös a The Next Episode. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker! Érkezik majd benne a Red Bull Pillvakertől is az Egy Gondolat. Egy gondolat. Egy gondolat. 2000-ből, pontosabban 2005-ből 50 Cent-től is a Just a Little Bit. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. És meg a nyárembi hip-hop, funky és rap sláger 21 és 22 óra között át a fekete zenei óra mai adásában itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig a folytatásban egy hazai dal érkezik, ez a Soul Wave és a Kalandor 2016-ból.

A Part című film egyik betétdalát hallottuk az All Saints lányoktól, a Pew Shores címűt, méghozzá 2000-ből az ezredfordulóból itt a Rádió Most FM 91.2-n, ami pedig még hátra van Patricia híreig, az a Halott pénz és Bialex közös új, igen, aztán a régebbi időkből 1990-ből Shania Twain-től a Don't Be Stupid, a közelmúlt kedvencei közül pedig Robin Schulz és Wes hozza az Alana című dal átdolgozását. 17 órakor Patricia is érkezik, tehát a legfrissebb hírekkel, információkkal, én pedig már a búcsúzom. Holnap délelőtt 11 óráig, akkor térek majd vissza a mikrofon mögé, de maradjatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok. A mikrofonnál 11 órától egészen mostanáig Horváth Szabit hallottátok, további szép napot és nagyon kellemes előre menőleg kedvestét kívánok, majd jó pihenéssel egybekötve, a viszonthallásra, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Már az intézményekből is gyűjtik a használt sütőolajat. Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók. Jó napot kívánok, 5 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. Két bajba jutott őzet is megmentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Egy állat Kaposváron szorult egy kerítés rácsai közé, míg két őzbak Siófokon esett egy mély medencébe. A kaposvári Raktár utcában a tűzoltók szétfeszítették a fémrácsokat, így az őz sértetlenül kiszabadult és visszatérhetett a természetbe. Siófokon a szennyvíztisztító telep 3 méter mély medencéjéből mentettek ki két őzbakot, majd az állatokat szintén szabadon engedték. Idén is meghirdetik az év strandétele versenyt, amelyhez most új kategória, az év palacsintája társul. A palacsinta kategória minőségi, ötletes, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, korszerű strandételeket jutalmazza. A klasszikus versenyre pedig strandbüfék és bisztrók is nevezhetnek, de vendégek is javasolhatnak jelölteket, a zsűri pedig helyszíni kóstolások alapján választja ki a legjobb ételeket. Több kategóriában, köztük vegetáriánus és vegán díjakkal is. A nevezési határidő július 15-e, a döntőt pedig augusztus 6-án tartják. A Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete a hét közepétől ismét látogatható lesz hétköznapokon és vasárnap is, a továbbra is élénk érdeklődés miatt. A látogatások a korábbi megállapodás szerint folytatódnak, amelyet a kordonok elbontása után jelentettek be. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a megadott online felületen. A katolikus Caritas elindította nyári táborosztatási programját, amelyben mintegy 4000, főként rászoruló gyermek vesz részt országszerte. Az első turnusban 40 kárpátaljai gyermek érkezett, a táborok pedig a nyár végéig több helyszínen zajlanak, köztük Balatonon is. A résztvevők sport, kulturális és közösségi programokon vehetnek részt.
0: Időjárás jelentés.
11: A délutáni órákban tovább erősödik a felmelegedés, Kaposváron akár 26 fokot is mutathatnak a hőmérők. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de esőre és zivatarra nem kell készülni. A kellemes nyári idő kedvez most a szabadtéri programoknak, sőt a strandolásnak is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Reklám. Hyundai Tucson a Kaposvár Kár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kelly, Rakim.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. június 16-a, kedd este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már az intézményekben is gyűjtik a használt sütőolajat. Már a munkahelyekre is kiszállítja a sütőolajgyűjtő edényeket a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft., hogy minél többen csatlakozhassanak a város csak nem 3 éve működő használt sütőolajgyűjtési programjához. Azok a munkahelyek jelentkezhetnek, amelyek előzetesen felmérik dolgozóik igényeit, a szükséges edényeket pedig egy egyeztetett időpontban díjmentesen szállítják ki. A lehetőség a biohulladék gyűjtésére szolgáló konyhai edényekre is vonatkozik. A kezdeményezéshez már a Bárci Gusztáv módszertani központ munkatársai is csatlakoztak. A cél, hogy minél kevesebb használt olaj kerüljön a lefolyókba és a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. Karriernap a szabadban. Több mint 500 diák vett részt a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A tanulók játékos feladatokon és interaktív állomásokon keresztül ismerkedhettek meg a szakképzés kínálatával, miközben versenyek és bemutatók is színesítették a programot. A rendezvényen több mint 30 állomás várta a résztvevőket, ahol a szakmák világába is betekintést nyerhettek. A program része volt a rendőrkutyás bemutató, a Lego és robotikai verseny, valamint a zenei fellépések is. A szervezők célja, hogy segítsék a diákokat a pályaválasztásban és a szakképzési lehetőségek megismerésében. Díjeső a Kaposvári Társulatnak. Szakmai elismerések sorát gyűjtötte be a Rock Színház az első alkalommal megrendezett Erkel Fesztiválon, ahol összesen 5 díjat nyert a zenés színházak országos találkozóján. A Kaposvári Társulat a Merre tartok című, a Hair Musical alapján készült produkcióval szerepelt a versenyprogramban, amelyet a zsűri több kategóriában is kiemelkedőnek értékelt. A Rock Színház fiatal előadói közül többen bejutottak a középdöntőbe. Végül Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést szerzett. A zenés színházi mezőnyben 7 társulat mutatta be produkcióját, ahol a kaposvári előadást a zsűri különösen a színpadi mozgás és a táncos munka minősége miatt méltatta. Elismerés a zenetanárnak. Németh László díjjal ismerték el Szabó Klaudia több évtizedes pedagógiai munkáját. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese Budapesten vehette át a rangos kitüntetést, amelyet kiemelkedő szakmai tevékenységéért ítéltek oda. Az intézmény közösségi oldalán azt írta, hogy Szabó Klaudiát hosszú évek óta elhivatottság, szakmai igényesség és kitartás jellemzi, miközben munkájával folyamatosan hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez. Őzek a Pálcban. Őzet mentettek a kaposvári tűzoltók kedd hajnalban a Raktár utcában, ahol az állat egy kerítés rácsai közé szorult. Az egységek szétfeszítették a fém elemeket, majd sértetlenül szabadon engedték a patást. Az elmúlt 24 órában egy másik állatmentéshez is riasztották a somogyi tűzoltókat. Siófokon 2 őzbak esett egy használaton kívüli 3 méter mély medencébe a szennyvíztisztító telepen. A tűzoltók a vízmű munkatársaival közösen emelték ki az állatokat, amelyeket szintén visszaengedtek a természetbe. A hétvégén is volt bőven munkájuk a tűzoltóknak. 26 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 2 szabadtéri és 1 épület tűzhöz, valamint 23 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legjelentősebb beavatkozás Somogyjádnál történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg, de a tűzoltók 6 órás munkával megmentették a tárolt szalmabálák nagy részét. A hétvégén egy zárlatos rádió miatt is segítséget kértek, de egy kigyulladt villanyóra szekrényhez is kiérkeztek a tűzoltók. Több közlekedési balesethez is riasztották az egységeket Kaposvár térségében. A viharos szél miatt 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk, hogy helyreállítsák a biztonságos közlekedést. Ismét megmérettetik magukat a helyi fogások. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelynek célja a balatoni gasztronómia megújítása és a minőségi, kreatív fogások népszerűsítése. Az idei verseny újdonsága az év Beach Food palacsintája díj, amellyel a szervezők a hagyományos strandétel modernebb, egészségesebb és ötletesebb változatait szeretnék előtérbe helyezni. A megmérettetésre július 15-éig nevezhetnek a Balaton közelében működő büfék és éttermek, a győzteseket pedig augusztus elején hirdetik ki. Versekkel emlékeztek meg a színész óriásról. 31. alkalommal rendezték meg Balatonszemesen a felnőttek és középiskolások országos vers és prózamondó találkozóját. A versenyzők a magyar irodalom klasszikus, 20. századi és kortárs alkotásaiból adtak elő műveket. A Művelődési Házban tartott rendezvényen a zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat. A felnőtteknél Latinovics díjat is átadtak, míg az ifjúságiaknál első díjat és diplomát is kiosztottak. A résztvevők továbbá megemlékeztek Latinovics Zoltánról halálának 50. évfordulóján, és megkoszorúzták az emlékhelyet. A programot koncert színesítette. Krónikánk végén sporthírek következnek. Indiából is érkeztek versenyzők a lovas tusára. Nemzetközi mezőnnyel és több magyar sikerrel rendezték meg a hétvégén a CCI Kaposvár lovastusa versenyt a Kaposvári Lovas Akadémián. A rangos viadalra 9 országból, köztük Indiából, Németországból, Olaszországból és Ausztriából is érkeztek versenyzők. A legmagasabb kategóriában az indiai versenyző győzött, míg az intro versenyszámban teljes magyar dobogó született Kulcsár Petra sikerével. A hazai indulók több kategóriában is előkelő helyezéseket értek el. A Lovas Akadémiai Sportklub versenyzői pedig számos dobogós eredménnyel járultak hozzá a kaposvári rendezésű nemzetközi verseny sikeréhez. A szervezők szerint a viadal ismét bizonyította, hogy Kaposvár a magyar lovastusa egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi helyszíne. Boglári siker a Diákolimpián. Taroltak a balatonboglári kézilabdázók a Győrben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai döntőn. A lánycsapat hibátlan teljesítménnyel valamennyi mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet, míg a fiúk bronzéremmel zárták a tornát. A boglári sikereket külön díjak is kísérték, a lányok kapusa Kálmán Hanna a torna legjobb kapusa lett, Simics Judit pedig a legeredményesebb felkészítőnek járó elismerést vehette át. A siófoki Beszédes József általános iskola leánycsapata az 5. helyen végzett az országos fináléban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
2: Este Kaposváron fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet lassan csökken, késő este még 22 fok körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, így kellemes nyáresti idő zárja a napot.
1: Időjárás jelentést hallottam.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladéggazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyját közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. Tovább csökkent a Balaton vízszintje, amely a legfrissebb mérések szerint 7 órakor mindössze 78 cm volt. A visszaesés hátterében a tartósan csapadékszegény, meleg időjárás és az intenzív párolgás áll. A szakemberek folyamatosan figyelik a tó állapotát, különösen a nyári szezon kezdetén. A jelenlegi vízszint mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított. Júliusban ismét elindul az Adria Intercity, amely idén októberig közlekedik Budapest és Split között. A MÁV éjszakai járata hetente több alkalommal kínál közvetlen összeköttetést a horvát tengerparttal. Az utasok fekvő és hálókocsikban utazhatnak, a fedélzeten pedig étkező kocsi is rendelkezésre áll. A vasúttársaság szerint a járat kényelmes és környezetbarát alternatívát jelent az autós vagy repülős utazással szemben. A jegyek már megvásárolhatók, a férőhelyek száma azonban korlátozott. A rendőrség nevével visszaélő hamis weboldalt azonosított a készenléti rendőrség. A csalók egy hivatalos rendőrségi felület látszatát keltve egy program letöltésére próbálták rávenni a látogatókat, amely veszélyeztette a felhasználók adatait. A rendőrség hangsúlyozza, soha nem kér programtelepítést a lakosságtól. Az érintett oldalt a böngészők már biztonsági kockázatként jelölik és blokkolják.
0: Időjárás jelentés.
1: Este Kaposváron fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet lassan csökken, késő este még 22 fok körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, így kellemes nyáresti idő zárja a napot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Lehet csak benne.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. június 16-a kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkra karitatív, helytörténeti, történelmi és vállalkozókat érintő témakörökkel készültünk. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A kaposvári egyházmegyei Caritas egész évben végzi támogatói munkáját, nyáron a rászoruló családok gyermekeinek szervezett táborokhoz várják az adományokat. A részleteket Feketéné Szabó Mártától, a szervezet vezetőjétől hallhatják Széki Éva interjújában.
2: A nyári programjaink között kiemelkedő szerepet kap a Vár a nyár programunk, amely a gyermektáborokról szól. Nagyon nagy örömmel tudunk most arról beszélni, hogy idén 3 tábort is szervezünk, hiszen annyi gyermek jön hozzánk a táborainkba, hogy most már a korosztályokat külön tudjuk szedni, és külön korosztályos táborokat tudunk szervezni. Lesz ifis táborunk, ami újdonság most nálunk, hiszen nagyon sok olyan gyerkőc van, aki az elmúlt években igazából szinte kezeink között nőttek fel, és ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, illetve hát próbáljuk kinevelni belőlük azokat a későbbi önkéntes segítőinket, akik majd aztán a kisebbekkel való táborainkban részt vesznek és segítenek.
3: Milyen táborok várhatóak még?
2: Az ifis táborunkon kívül lesz még másik 2 táborunk. Az egyik a felsős korosztálynak, az iskolai felsőbb osztályoknak. Nekik lesz Balatonakaliba az Országos Caritas Központnak a táborában, illetve szeretnénk az alsósokat is bevonni már, és egy picit bevezetni abba, hogy a szülők nélkül is lehet jól érezni magunkat nyáron, és nekik viszont Balatonszászon szervezünk tábort.
3: Lehet még ezekre a táborokban jelentkezni, vagy már betelt a részem?
2: A Gyenes Diási táborunk az ifiseknek teljes mértékben betelt, ezt szinte igazából majdnem meg sem tudtuk hirdetni, hiszen annyi jelentkező volt, és nyilván a táboroknak a befogadó képessége számot adó nekünk, hogy hány gyerkőcöt tudunk vinni magunkkal egy-egy hétre, hiszen ezek bent alvós táborok. A 2 kisebben még van pár helyünk, tehát oda még esetleg el tudunk fogadni jelentkezést, viszont azt tudni kell, hogy ezekbe a táborokba azok a gyerekek jöhetnek velünk, akik a rászorultságukat, illetve a család a rászorultságot tudja igazolni.
3: Gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy nagyon kedvezményesen lehet ezekbe a táborokba elmenni.
2: Konkrétan azt jelenti, hogy ezek a gyerekek ezekért a táborokért nem fizetnek, hiszen semmiféle díjat, hiszen nekünk az a célunk, hogy azok a gyerekek, akik nem tudnak más egyéb fizetős táborok menni a család anyagi helyzete miatt, nekik sem maradjon ki az élmény, amit egy-egy héten nyújtani tudunk nekik.
3: Sok ilyen család van, ki rászorul erre?
2: Igen, az évek folyamán nagyon sok családdal ismerkedtünk meg, és ezekkel a családokkal szinte folyamatos kapcsolattartásunk van a különböző programok kapcsán. Így a gyerekeket is bevonjuk, nem csak a táborokba, de ez a fő szempont, hanem a tanévkezdésnél is mindig gondolunk rájuk.
3: Táborokon kívül hogyan telik még a nyár?
2: A nyárnak a fő szerepe ez, és nyilván készülünk az őszi programokra is, hiszen olyan gyorsan elmegy az idő, itt a 3 táborral szinte már a nyár közepénél tartunk, és készülnünk kell az iskola kezdésre. Mindig szoktunk segélyprogramot indítani ilyenkor, amikor tanszereket, iskolatáskákat gyűjtünk a rászoruló családok gyermekei számára, illetve a támogatást is adunk. És ami nagyon fontos most, ez egy speciális időszakunk, ez az idei a nyári programjaink között, hogy készülünk egy nagy őszi rendezvényre, ami nem csak a Caritasnak lesz egy nagy rendezvénye, hanem magának a kaposvári egyházmegyének is, hiszen idén szeptember 18-19-20-án itt lesz nálunk a KATTÁS, a Katolikus Társadalmi Napok rendezvénye, és ezen is a Caritasként is, az egyház hivatalos segélyszervezeteként egy reprezentatív megjelenést szeretnénk biztosítani.
3: Mit lehet tudni erről a rendezvényről?
2: Ez egy 3 napos rendezvény lesz, a pénteki része többnyire szakmai programokról lesz szó, és a szombati nap lesz majd a fesztivál. Nagyon-nagyon sok szolgálat fog kitelepülni ide a város központjába, Kossuth tér és környékére. Gyönyörű szép nyitó, záró és köztes szentmisékkel, színes programokkal, és a mi szempontunkból is egy bemutatkozási lehetőség, hiszen a Caritas egy élő szervezet itt az egyházmegyénkben, sok helyen részt veszünk, sok családnak segítünk, és ezt szeretnénk bemutatni majd itt ezen a rendezvényen.
3: Mennyire ismerik a Caritas?
2: Én azt gondolom, hogy évről évre egyre inkább, hiszen nagyon sok olyan programunk van, ami egyre több több emberhez jut el, nem csak a rászorulókhoz, hanem akár az adakozókhoz is, hiszen mindig szoktunk kérni támogatást, hogy akinek lehetősége van, akár például most is a nyári táborainkhoz adománnyal tud hozzájárulni, akár anyagi téren, akár bármiféle élelmiszerre, bármivel tud bennünket támogatni, ezt mindig nagyon szívesen fogadjuk.
3: Sikerül megmozgatni az embereket, adományoznak, segítenek?
2: Én azt gondolom, hogy az emberekben ott van a jó szándék, hogyha látják és meg tudjuk mutatni, hogy az a dolog, amire kérjük, az a rendezvény, vagy akár most a tábor a gyerekeknek mekkora örömet és mekkora élményt tudunk adni, és hogy ki tudnak szakadni a mindennapi nehéz körülmények közül, akkor ez az emberek szívét meg tudja mozgatni, és támogatást kapunk.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Feketéné Szabó Mártával, a Kaposvári Egyházmegyei Caritas vezetőjével.
2: Gondolom, elsősorban pénzfelajánlás várnak, hisz azt mindenre fel lehet használni, de akinek esetleg erre nincsen lehetősége, és másban, más formában tudna segíteni, arra van a lehetőség.
3: Igen, akár élelmiszerben, hiszen a táboroknak egy részében az étkezést nekünk kell megoldani, de nagyon szívesen fogadjuk akár a gyümölcsöket, zöldségeket, mert hogy erre is nagy szükség van a tábor folyamán, hiszen arra is nagyon fontos hangsúlyt fektetünk, hogy egészség. Élelmiszereket kapjanak a gyermekek ebben az egy hétben a táborban.
2: Ezek a rászoruló családok hogyan kerülnek a Caritas rátók körébe, hogyan szereznek róluk tudomást?
3: Alapvetően vagy hozzánk megkeresnek bennünket, és így találkozunk velük, illetve annyit kell még tudni, hogy a Caritas, mint segélyszervezet önkéntesekkel dolgozik. Nekünk az egyházmegye területünk, amelybe beletartozik Somogy vármegye és Zalavár megye egy része. Rengeteg önkéntesünk van, 33 önkéntes csoport és több mint 350 önkéntes dolgozik velünk együtt. Ezek az önkéntesek igazából a mi megnyújtott karjaink vidéken, és ők is felmérik a környezetüket, a hozzájuk forduló embereket, és rajtuk keresztül jutnak a gyerekek a programba. Tehát a mi táboraink nem csak kaposvári gyerekeket ölelnek fel, hanem az egyházmegye egész területéről, 10-11 településről is jön táborba, gyermek egy-egy táborba.
2: Ezek az önkéntesek folyamatosan segítik a családokat, hogy milyen szinten vannak jelen az életükben?
3: Van folyamatos segítség is, ez nyilván a csoportnak az anyagi lehetőségeitől függ, illetve van, akik alkalomszerűen támogatják a csoportokat.
2: És itt nem is feltétlenül csak az anyagi támogatásra gondoltam, és gondolom az is nagy segítség, hogyha akár az utazásban vagy a gyerek felzárkóztatásában tudnak segíteni, ilyet is vállalnak?
3: Igen, nagyon sok helyütt van, akár felzárkóztatás, akár korepetálás gyermekeknél, vagy például ilyenkor is, hogyha például most a tábort vesszük alapul, a szülők nem tudják elhozni a gyermekeket a táborba, vagy éppen az indulási helyre, akkor ilyenkor az önkénteseink vállalják fel azt, hogy behozzák őket, például Kaposvár, és innen utazunk együtt a gyerkőcökkel.
2: Hogyan nő ezeknek a rászorulóknak a száma, tudják-e bővíteni a létszámot, akiknek tudnak segíteni, vagy azért az ön lehetőségeik is behatároltak?
3: Ez nagyon változó. Vidéken azt látjuk, hogy egyre nehezebb az élet, és hogy egyre több embert kell felkarolni. Ez nem mindig anyagi segítséget jelent, ez nagyon sokszor lelkit is. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk az évek folyamán, hogy a lelki segítségnyújtás sokkal nagyobb teret kapott már, mint az anyagi. Az, hogy valakinek mondjuk egy élelmiszercsomagot adunk, vagy ruhát adunk, vagy bármiféle segítséget nyújtunk, sokkal inkább most már csak eszköz a kezünkben, hogy eljussunk az emberekhez, mint hogy maga az legyen a fő cél, hogy ezzel támogassuk. Nyilván, ha erre van szükség, akkor ezzel is, de mindig megpróbálunk személyre szabottan támogatni.
2: Lelkileg sem lehet könnyű ez a munka.
3: Így van, nagyon-nagyon sok helyzetben nagyon nehéz nekünk is lelkileg, és nagyon-nagyon fontos figyelnünk arra, hogy a lelki egyensúlyunkat megtartsuk, hogy meglegyen a pihenőnk, hogy meglegyenek azok a forrásaink, ahol mi is tudunk töltődni.
2: Arról már beszélgettünk, hogy az emberek mennyire szívesen segítenek, de vajon a rászorulók mennyire fogadják el ezt a segítséget, mennyire nyitottak a külső segítségre?
3: Én azt látom, hogy ebben is nagyon nagy fejlődés történt az elmúlt években, hiszen nagyon-nagyon sok olyan programunk van, ahol a rászorulnak a méltóságát meg tudjuk őrizni. Nagyon sok öngondoskodó programot indítunk az év folyamán, több alkalommal is van ilyen, amikor nem csak a segítséget fogadja el, hanem saját maga is tud azért tenni, hogy az ő élethelyzete megváltozzon. Természetesen a segítségünkkel, de hogy ő is bele tudja tenni a saját erejét, az erőforrását, a kapacitását ahhoz, hogy megváltozzon az élete.
2: Vannak olyan szervezetek, vagy akár a katolikus egyház, aki mindenben segítséget nyújt, aki partner, akivel együtt tudnak működni.
3: Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, sőt, vannak kifejezetten olyan programjaink, amiben más szervezetekkel együtt dolgozunk. Nem feltétlen segélyszervezettel, de az is lehet, de nagyon sokat dolgozunk együtt a rendőrséggel, a rendőrség áldozatvédelmi osztályával, sokat dolgozunk együtt a családsegítő szolgálattal, a védőnői szolgálattal, a különböző gondozási programokkal, és vannak speciális területek is, például a rehabilitációs intézetek, hogyha például függőkkel dolgozunk, akkor tudjuk, hova küldeni őket.
2: Melyik a legnehezebb terület, ha lehet ezt így rangsorolni?
3: Nem tudnék rangsorolni. Mindenki egyedi. Mindenkinek a saját nehézsége a legnagyobb, és ami őt legmélyebben érinti lelkileg. Nekünk mindig az a nagyon pozitív, és az a nagyon jó, hogy ha látjuk azt, hogy a segítségünkkel valaki rendezni tudja az életét, és ha nem is egy hatalmas nagy ugrás, csak mindig egy pici apró lépéssel előrébb tud jutni.
2: Gondolom, nagyon sok munka van egy-egy ilyen apró lépés mögött is.
3: Így van, nagyon sok, egyrészt anyagi természetű is, és a lelki a nehezebb, mert az anyagi forrást, vagy az anyagi lehetőséget, ugye egy-egy nehézség megoldására, egy-egy probléma megoldására van lehetőség, és onnan tovább lehet lépni, viszont a lelkit az sokkal nehezebb utána vinni, vagy emelni, mint az anyagi problémák megoldását.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti rovatunk következik Májerné Bocska Ágnessel és Ród Balázsi Hunorral. Az idő kirándulás Kaposvár hegyeinél jár.
2: A Róma hegyére érkezünk, ugye? Mert közben sétálgatunk a városban. És a Csalogány utca tövébe fogunk lemenni, mert emlékeim szerint úgy egyeztettünk, hogy a Gugyuló Jézus is a figyelem középpontjába kerül.
3: Dülőútként használták ezt a területet. Ebben a formájában már az 1800-as évben készült térképeken is látható volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezt már korábban is használták. Nagyon érdekes, hogy a századfordulón helyrajzi számmal már megjelölték ezt az utcát, de akkor még csak néhány házat ábrázolnak itt mellette, és 1958-tól hívták hivatalosan Csalogány utcának.
2: És akkor mitől lett egyébként ennek az utcának éppen Csalogány a neve?
3: Azért, mert az utca elején állt a Csalogány vendéglő, amely nagyon nagy népszerűségnek örvendett ezen a területen. A vendéglő ma már nem létezik, de a nevét minden bizonnyal a közkedvelt énekes madárról kapta.
2: Aha, mint a nemzet Csalogánya. Na de akkor Csalogány utca, tudjuk a történetet, tudjuk a nevet, és akkor itt vagyunk a Gugyuló Jézusnál, ami most is ott áll, most is ott gugyul, legalábbis
3: a másolata.
2: A másolata. Na de nézzük meg ennek a történetét.
3: Tehát mi a Gugyuló Jézus? Ez egy kép oszlop igazából. Tehát akkor még egyszer, a Róma hegy alján vagyunk, a Béla Király utca sarkán és a Csalogány utca sarkán. Ott egy útjelző kegy oszlop lehetett eredetileg, egyébként két vendéglő között. Annó, itt állt a Labeck-féle vigadó és a Csalogány vendéglő egykor.
2: Igen, de emlékeim szerint, lehet, hogy butaságot mondok, de emlékeim szerint, amikor én Kaposvárra költöztem 2014-ben, a mai Rómahegyi rendezvényház helyén még Csalogány vendéglő állt, nem?
3: Lehet, hogy az volt az elnevezése, de már a domb aljában vagyunk.
2: Azt értem, csak nem hogy ugyanaz. Az nem ugyanaz. Nem tehát a vendéglő a az, amiről így mi van, beszélünk, az lent
3: az
2: volt.
3: Lent van.
2: Értem.
3: Az lent van.
2: Jó.
3: Jó, ott a kereszteződésben. Tehát ott állt ez az útjelző kegyoszlop a két vendéglő közötti területen. Na most ezt eredetileg 1721-ben építették, ismeretlen művésznek az alkotása volt, és a városunk legrégibb köztéri szobráról beszélünk. Ezt a szobrot egy oszlopban őrzik, egyébként országosan védett műemlék. Többet nem is tudunk a szobornak a keletkezésének a körülményeiről. Dr. Hos József plébános az egyháztörténeti feljegyzéseknél írja, hogy semmiféle hagyomány nem vett fényt az eredetére vagy a sorsára.
2: De pontosan mitől különleges, vagy mit akar ez a képoszlop?
3: Hogy néz ki?
2: Hát most igen, erre azért kérdezek rá, mert tudom, hogy néz ki, mert láttam néhányszor, meg sokat jártam arra, tehát már a másolatot, de...
3: De azért elevenítsük
2: fel azok kedvéért, akik esetleg mindig elsuhannak mellette.
3: Aha. 3 méter magas. Például ez is érdekes. Az ember kisebbnek látja, de 3 méter magas. Téglából, téglából készült oszlopról beszélünk. Nyeregtetős, cseréppel borították a fedelét, és nyugodtan mondhatom, hogy a városunknak az egyik jelképe lett manapság. Ez egy tabernákulum, tehát egy zárható szekrényke, ebben őrizték az oltári szentséget, és ez

0: ezek értelemszerűen templomokban voltak, de aztán a barokk korban jött divatba, hogy a templomi tabernákulum mintájára szabadban is, az utak mellé is elhelyeznek ilyen kis szoborfülkéket. Ezek is képes fülkék voltak, nyilván vallási tárgyú oszlopokkal. És érdekesség, hogy ezeket mindig a településnek a határába helyezték el. Hát az arra járók meg tudtak mellett állni, imádkozni, és nagyon fontos, hogy a fiatal lányoknak, vagy a gyerekeknek, tehát a kisgyerekeknek volt a feladata, hogy rendszeresen kimenjenek oda a település központjából, virágot vigyenek, vagy pedig rendbe tartsák ennek a tabernákulumnak a környékét.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ági. Szerintem legközelebb folytassuk innen a Gugyuló Jézus történetét és kinézetét.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Új beszélgetés sorozatot indítunk a Kaposváron előadást tartó Mező Gábor író újságíróval, aki a múlt történéseiről, történelméről beszélt. Szekeres Marnó Alán riportja következik.
2: Az esemény azért is különleges, mert a témát nyilván hónapokkal ezelőtt határoztátok meg, azóta viszont történt egy kormányváltás, Magyar Péteri terminológiával rendszerváltás. Merész állítás, hiszen a munkásságod a legfőbb igazolása annak, hogy a 89-90-es átmenet sem sikerült teljesen, mégis lehet most olyan érzésünk, mintha újra megjelennének azok az arcok, akik a szocializmus időszakát idézik meg. Mit gondolsz erről?
3: Ugye elsősorban múltkutató vagyok, tehát a múlttal foglalkozom, de nyilván igen fontos az, hogy nem véletlen az, hogy Magyarországon mindig elő lehet ezzel jönni, hogy rendszerváltás, most egy újabb és újabb rendszerváltás jön, mert nem zárult le, tehát nem történt meg szerintem. Hát az a fajta rendszerváltás, amit szüksége lett volna az országnak, vagy egyáltalán a magyar nemzetnek, az biztosan nem történt meg 89-90-ben. Már maga a terminológia is egyébként vitatható, én is van, sokszor rendszerváltoztatást mondok, van, aki rendszerváltozást mond. Az állambiztonság ugye modellváltást mondott a belső iratokba, illetve ez a pártiratokban is megjelent. A maguk szempontjából egyébként az a szörnyű, lehet, hogy nekik volt igazuk, mert abban a szempontból ez egy modellváltás volt. Ami engem foglalkoztat, nyilván ezt kutatom meg, erről publikálok már jó ideje, az a hatalomátmentés tulajdonképpen a különböző területeken hogyan ment végbe, és hát máig hat, tehát teljesen mindegy, az ember politikailag hogyan gondolkodik, kire szavazott és kire szavaz, látjuk máig a hatását annak, hogy valami nincsen lezárva. Hát most akkor, hogy mondom ezt az ügynök ügyeknek most az újabb fölemlegetését, az is egy jó példa arra, hogy itt valami nincs lezárva, valami még van itt a mélyben.
2: Röviden, mi az, ami változott, és mi az, ami szerinted maradt, vagy részben maradt az előző rendszerből?
3: Szerintem Magyarországnak a történetét nagyon erősen meghatározta az a fajta hálózatosodás, ami például már Móricz is írt ugye a Rokonokban, és azért ennek látjuk a hatását, tehát történetét bármi kormányváltás, rendszerváltás, mi hívjuk akár, hogy ezeket a különböző folyamatokat, mint hogy ez a világ, ez még mindig itt lenne velünk, és nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem itt maradt velünk, de nagyon vannak olyan dolgok is, amit szerintem sikerült megszabadulni. Most lehet egyébként, hogy miért lehetne autópolitizálni ebbe az értelembe, az, hogy 2020-ban nemzeti menetnek hívják a tulajdonképpen a nemzeti kormánnyal, teljesen mindegy, mit gondolunk róla, mert ő nemzeti kormánynak nevezi magát. Szóval a nemzeti kormánnyal szemben egy nemzeti menet indul, azért sokat elárul arról szerintem, hogy itt azért történtek változások. Az is sokat elárul szerintem, hogy a határon túli magyarokhoz hogyan viszonyulunk, tehát hogy amíg a 90-es, 2000-es években ebből lehetett politikai tőkét kovácsolni, nagyon erősen lehetett politikai tőkét kovácsolni gyakorlatilag az ellenük való hergelésből, a magyarok elleni hergelésből, hogy ez megtörtént, ma már ez nincs így, tehát a választási kampányban a szerencsétlen Dobrev Klárán kívül, hát aki láttuk, hogy milyen eredményt ért el, igaz, hogy még akkor is az volt az első gondolata, vagy jutott neki egy pár percet a sajtótájékoztatón, de az első gondolata rögtön az volt, hogy remélő, hogy Magyar Péter nem veszi fel többet a bocskait, tehát azért ez is egy jó jelzés a saját beszűkült gondolkodására. Tehát hogy rajta kívül már senki nem jött elő ezzel. Még régebben a választás előtt is, meg bármikor, amikor előadást tartok és beszélgetek, akkor azért még délvidéki népírtásról, egy csomó olyan dologról, amit nem tudunk jóvá tenni, amit talán máig nem beszéltünk ki annyira, ahol máig vannak sebek, ahol máig vannak kibeszéletlen dolgok, mindig sokszor egy ilyen kesergésé is átalakulnak ezek a beszélgetések, hogy jó, mit sikerült elérnünk, a fiatalokat mennyire sikerült megszólítani. Láttuk az eredményét, hogy hát nem nagyon. Vagy hát a nemzeti kormánynak, vagy ennek a klasszikus értelemben vett nemzeti oldalnak nem nagyon sikerült, a másik oldalnak egyébként nagyon ügyesen sikerült. Akkor mindig egyébként ezeket felhozom, hogy azért, tehát hogy vannak azért közös eredményeink, 56-ról már nagyon máshogy beszélünk, mint a 90-es, 2000-es években. Tényleg 56-tal kapcsolatban ez a régi munkássőrhang, ezek már eltűntek, ezt már senki nem vállalja, maximum, nem tudom, kommentek formájába. Ettől függetlenül egyébként mindig figyelni kell arra, mert ezek az eszmék is, ezek az emberek, ezek mindig ott vannak, és csak arra várnak, hogy mikor jöhetnek elő. Lásd egyébként pont most itt a választás utáni szélsőségesebb hangokat, amiből azért van bőven, és vannak olyan hangok, amelyek már kumbéláikra emlékeztetnek sokakat, ezzel gyakorlatilag szerintem újra traumatizálva, sokakat ugyanarra a múltbéli szörnyűségekre visszaemlékeztetve, de hogy szerintem vannak közös sikereink, én amikor próbálom pozitívan nézni a dolgokat, meg a történéseket, általában azért próbálom. bár nyilván magyarként a magyar történet ismerve azért ez nem egy könnyű feladat, de hogy vannak szerintem olyan dolgok, amikre büszkék lehetünk, politikai oldaltól függetlenül, tehát eddig egyébként el kellett jutni, ki kellett jutni ebből a posztkommunista gondolkodásból, ebből ki kellett törni, valahogy vissza kellett szerezni a saját szavainak a becsületét, például a nemzeti szónak a becsületét, és eddig eljutottunk, és látjuk, hogy most már ez ellen nem nagyon lép föl senki, inkább ezzel él. És azért egyébként ezek összességében, ha társadalmilag nézem, ezek szerintem jó dolgok.
2: A rendszerváltással kapcsolatban szerinted mi az a legfőbb mítosz, amit az elmúlt 36 év nem igazolt vissza, vagy ami árnyalná azt a képet, amit mi gondoltunk arról, ami történt 89-90-ben?
3: Hát azzal kezdeném, hogy igazából az átlagember mit tud a rendszerváltásról igazából? Hát nem sokat. Tehát
2: hát
3: nem nagyon tanítunk.
2: A gazdasági részét az,
3: a privatizáció, kapitalizmus, szocializmusból lett kap. Ez persze tudja, hogy valójában mi történt. Nagyon minimális tudásunk volt, tehát ugye az iskolában nem tanították, nem is nagyon beszéltünk erről, mentek ugye a politikai viták ezzel kapcsolatban, de hogy szerintem nem arról volt szó, hogy akkor volt egy kép, amit úgy át kell alakítani, hanem egyáltalán el kell mesélni, hogy mi történt, mert szerintem a legtöbb embernek fogalma nincsen. Nekem egyébként, mielőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, fogalmam nem volt, hogy mi történt. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy amikor elolvastam Hankis Ágnesnek a tovább élő hálózatok állambiztonsági játszmák című munkafüzetét, akkor átalakult az, amit a rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról gondoltam meg a 80-as évekről, de ez nem igaz, mert nem gondoltam róla semmit. Igazából nem foglalkoztatott, nyilván nekem ez egy teljesen új terület volt, és ez azt látom, hogy társadalmi szinten is ez van. Az idősebbek nyilván, tehát ők azért átélték, végignézték, bárhol megyek igazából, főleg vidéken, de hát azért Budapesten is mindig szóba kerül a kárpótlásnak a témája, mindig van egy-két ember, aki odajön, és már nem sírják el magukat, már nem törnek össze, de olyan sebeket visznek, olyan történeteket mesélnek el, öngyilkossá lett volt gazdáról, aki évtizedekig pereskedett, de aztán feladta, és egyébként megölte magát. Az ellenük összefogó különböző csoportokról volt benne, jogász volt benne, ugye politikai kapcsolat volt benne minden, tehát ezek igazából mindig újra és újra előjönnek. Ezek tényleg nem zárultak le. Örülök is annak egyébként, hogy Magyar Péter felvetett a privatizáció témáját, és beszélgessünk csak a privatizációról. Tehát ha valaki megnézi a milliárdosainkat, persze most nyilván most az a divat, és persze nézzük meg egyébként, hogy a NER-nek a milliárdosai hogy lettek milliárdosok, de azért van ott sok egyéb milliárdos, aki meg a privatizáció során vált azzá. Hát nézzük meg akkor egyébként, hogy ők hogyan érték el azokat a vagyonokat, hogyan szerezték meg a különböző állami cégeket. Ez nagyon izgalmas lesz egyébként, hogy ennek tényleg neki megyünk. Én kutatóként, múlt kutatóként abszolút mentem, hogy menjünk neki mindennek. Tehát egyébként tárjuk föl, hogy mi történt, mert azt lehet látni, hogy nem tudom, például a privatizációval egy-két ember foglalkozott mindig. Tehát én is, amikor megkerestem azt, hogy a parlamentbe kiszólalt föl, akkor volt egy-két politikus, aki ezt vitte, de nem sokan.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a szellemi tulajdon hasznosságáról szóló vállalkozói támogató interjúnkat. Keresnyei János szellemi vagyon auditorral kollégánk Keszthelyi Tibor beszélgetett.
2: Beszélgetés sorozatunk ott tart, hogy végigmentünk azon, hogy ugye miként lehet felmérni a saját KKV-m szellemi tulajdonát, méghozzá azzal a 4 lépéssel, amit mondtál. Mármint, hogy el akarom adni a cégem. De mi van akkor, hogyha nem akarom eladni? Pusztán arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora a szellemi tőke értéke benne, és egyébként ez miért jó nekem?
3: Hát igen, az emberek többnyire nem gondolnak arra, hogy eladják a vállalkozásokat, pedig előbb-utóbb vagy eladják, vagy örökítik. Mind a két esetben nagyon jó, de hogyha egyáltalán most semmit nem akarsz vele ilyesmit csinálni, akkor is nagyon világos fókuszt fog adni arra, hogy milyen irányban kell fejlődni. Nagyon sokszor kiderül, hogy például azok a szoftverek, amiket használunk, és azt gondoljuk, hogy ezekkel a szoftverekkel mi előrébb fogunk haladni, ezek nincsenek is meg. Tehát nincsenek is a vállalkozásunkban. Vagy nincsenek aktiválva, mint saját fejlesztés, mert a mérlegben lehetne aktiválni ezeket, és nem a mérlegben, a beszámolókban lehet aktiválni ezeket, és bemutatni, hogy mekkora értéket képvisel, mennyit költöttünk rá, vagy mekkora piaci potenciállal rendelkezik. Akkor ezt lehet mondani, hogy igen, ez a vállalkozásunk egyik húzó ereje. De ha ez nincs is benne, akkor erre én nagyon nem alapoznék, mert a holnap elmegy az a fejlesztő, aki fejlesztette. Én még olyan fejlesztőt nem láttam, aki átadott forráskód alapján tovább tudná fejleszteni. Tehát mindenki azt mondja, jó lenne, ha a forráskód nálunk van, oké. Hát az rendben van, az arra biztosíték, hogy nem fejlesztenek belőle egy másikat. De arra nem feltétlenül, hogy ezt tovább is tudjuk fejleszteni. Úgyhogy egyrészt ezért, hogy látjuk a cégünkben, az eredeti kérdés, szóval ezért, hogy látjuk a cégünkben, hogy mink van. A másik, hogy láthatjuk a fejlesztési irányokat. A harmadik, hogy tudjuk, hogy mi a titok. Mindenkivel aláíratnak titoktartásit, mindenkinek a szerződésekben benne van, de senki nem tudja, hogy mi a titkos a cégben. Azt a dolgozó dönti el, hogy miről beszél a bárban este, vagy a futballlelátón, vagy bárhol. Nem pedig én döntöm el, mint igazgató. Én szeretném tulajdonosként vagy igazgatóként eldönteni, hogy mi számít titoknak a cégben, mert azt akkor mindenki számára világos lesz, hogy igen, erről azért nem beszélhetek. És nem is beszélnek az emberek. Tehát az emberek alapvetően igyekeznek betartani ezeket a szabályokat és ezeket a dolgokat, ha tudják, hogy mi az. Ezért ez is egy előny. Ugyancsak előny, hogyha megvan egy szellemi vagyon felmérés, egy szellemi vagyon audit, akkor láthatja valaki, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik a cége. Mihez tud hozzányúlni, hogyha valamilyen válság történik. Azért a mai tényleg nagyon hektikus szabályzó rendszerben, és ez nem csak Magyarországon, hanem egész a világon látjuk, hogy pikpak változnak dolgok, amiről tegnap még azt hittük, hogy jó lesz, holnap már egyáltalán nem. Tehát a reziliencia kialakításához rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy igen, de nekünk van még ilyen tudásunk is, olyan tudásunk is, meg olyan tudásunk is, csak eddig nem foglalkoztunk vele, mert jobban ment az a szekér.
2: Amúgy, ha valaki mégis elkotyogja egy ilyen bárban valamelyik olyan céges titkomat, amelyet a konkurencia fel tud használni, akkor mit tudok tenni?
3: Valamelyest azt tudjuk bizonyítani egy egyszerű önkéntes műnyilvántartással, azt tudjuk bizonyítani, ez tényleg nem kerül sok baj, és a szabadalmi hivatal, tehát az STNH-nál Magyarországon nagyon jól megcsinálható, és nagyon jó kis rendszer, nem kell hozzá senki, mert megyünk az STNH-ba, és ezt meg lehet oldani, pár ezer forint tényleg. Ezt az önkéntes műnyilvántartással tudjuk bizonyítani, hogy ezt mi már kitaláltuk. És akkor el lehet járni az illető ellen, azért a jogrend ezt elég jól támogatja.
2: Jani, ha magamnak kell felmérni a cégem szellemi vagyonát, akkor hol kezdjem el?
3: Erre a kérdésre kell elkezdeni válaszolni, amit először kérdeztem, hogyha meg akarnám venni a cégedet, mit adnál el nekem? Aztán meg kell nézni, hogy ezek, amiket föllistáztál, és már az ingatlanok után vagyunk, föllistáztad, hogy ezek hol vannak, milyen állapotban vannak. Le vannak-e írva? Tudjuk-e, hogy biztosan a miénk? Még a logó sem biztosan a miénk, ha nem olyan a megállapodásunk a grafikussal. Ebben a dologban azért egyébként azért nem vagyunk sokan az országban, akik ezt csináljuk, mert elég sokféle törvénynek kell megfelelni, plusz még valamelyest érteni kell a kreatív szakmákhoz is, hogy megértsük, hogy hogyan jön létre egy szellemi alkotás. És a szellemi alkotás, amikor létrejön, akkor ugye szerzői jog keletkezik, vagy iparjog keletkezik. A szerzői jog az egy eléggé a jogászok számára is eléggé csúszós pályának tűnik, mert ott bizony meg kell tudni állapítani, hogy meddig tart az idézet, mi ami nem idézet, mi a morális joghoz való kapcsolat, mi a személyhez fűződő jog, mi a vagyoni jog, a vagyoni jogoknak milyen ágai vannak. De én nem akarok jogászkodni, mert nem is vagyok jogász egyébként. Én gyakorlatból ismerem a szerzőjogot egy olyan 35 éves televíziós gyakorlatból. De a lényeg, hogy amikor valaki létrehoz valamit, akkor annak a jövedelem szerzéssel kapcsolatos jogait, vagyoni jogoknak nevezzük, ezek a vállalkozáshoz kéne, hogy kerüljenek. De mondjuk, ha egy logót terveztetünk egy grafikussal, akkor vagy egy szoftvert a szoftverfejlesztőkkel, külső fejlesztővel, akkor nem az a gyakorlat, vannak olyanok, akik már eleve szólnak, hogy mi csak a felhasználás jogát adjuk oda, és nem adjuk oda az eredeti fájlokat. A grafikusok sem szokták, küldenek egy PDF-öt. De mi szeretnénk mondjuk a szerkeszthető fájlokat megszerezni. Akkor azért sokkal, nem sokkal, de valahány százalékkal többet kell fizetni. Ezt így például meg is lehetne beszélni. Elég sokszor csinálok ilyen mediációt a szoftverfejlesztők és a cégek között, mert ez többször a szoftvereknél fordul elő, hogy kifejlesztik a szoftverfejlesztők a cégeket, a külső fejlesztők kifejlesztik a szoftvereket, átadják a cégeknek. Kényelmes mindenkinek, hogy ők hostolják. Nagyon kényelmes az, hogy ők tartják karban. Ugye mindig egy kicsit fejleszteni kell, mert az operációs rendszerek is fejlődnek, akkor fejleszteni kell a szoftvereket is, blablabla. Bla. De a tulajdonjog kérdése az nagyon sikamlós. És az is kérdéses, és a szerződésekben nagyon sokszor utána kell járnunk, hogy vajon ezek a szoftverfejlesztők használták-e a mag tudást abban a szoftverben máshova fejleszteni. Ugyanis ez a mag tudás többnyire nem a fejlesztők tudása, hanem a cégeké. Megkérik a fejlesztőket, hogy fejlesztenek erre a dologra egy szoftvert. Ez egy közös munka, és ennek a közös munkának nagyon sokszor tisztázatlanak a körülményei. Tisztelet a kivételnek, olvastam nagyon korrekt és tisztességes szerződéseket ilyen ügyekben is.
2: Ha befutott a vállalkozásom itt mondjuk Kaposváron, ismerik az arculatomat, a logómat, de kiderül, hogy mondjuk az nem is az én tulajdonom, mert csak felhasználói jogom van, akkor mit tehetek, hogy megszerezzem azt?
3: Azért a grafikusok nem azért tartják meg, hogy visszaéljenek vele, tehát meg lehet velük állapodni, hogy szeretnénk kérni a tulajdonjogokat ebben. Főleg, ha az ember szeretné a logóját levédeni, ami ma már egy nagyon egyszerűsített eljárás az Európai Unióban, és az egész Európai Unió területére 10 évre lehet védeni egy logót. Úgyhogy ehhez vannak szakértő jogászok, akik ebben tudnak segíteni, de akár magunk is nekiállhatunk, ha ügyesen tudjuk kezelni az EU IPO oldalát. Tehát alapvetően meg kell tudni állapodni az alkotóval. Azért az alkotók sem azért viselkednek így, mert ők nem erkölcsösen akarnak eljárni, hanem itt van egy ilyen gyakorlatban nem tisztázott szituáció, amiben senki nem gondolja, hogy ez mennyire fontos lehet a jövőben. De ha mondjuk így van, el akarod adni a cégedet, akkor bizonyítanod kell, hogy ez a grafikai elem az valóban a saját tulajdona a vállalkozásnak.
2: János, köszönöm, folytatjuk még a beszélgetést.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Györfi Bettát hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Lotfi Begi. Korányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: 91.2 Rádió Most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Pál Patrícia vagyok. Karrier nap a szabadban. Több mint 500 diák vett részt a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A tanulók játékos feladatokon és interaktív állomásokon keresztül ismerkedhettek meg a szakképzés kínálatával, miközben versenyek és bemutatók is színesítették a programot. A rendezvényen több mint 30 állomás várta a résztvevőket, ahol a szakmák világába is betekintést nyerhettek. A program része volt a rendőrkutyás bemutató, a Lego és robotikai verseny, valamint a zenei fellépések is. A szervezők célja, hogy segítsék a diákokat a pályaválasztásban és a szakképzési lehetőségek megismerésében. Ismét megmérettetik magukat a helyi fogások. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelynek célja a balatoni gasztronómia megújítása és a minőségi, kreatív fogások népszerűsítése. Az idei verseny újdonsága az év Beach Food palacsintája díj, amellyel a szervezők a hagyományos strandétel modernebb, egészségesebb és ötletesebb változatait szeretnék előtérbe helyezni. A megmérettetésre július 15-éig nevezhetnek a Balaton közelében működő büfék és éttermek, a győzteseket pedig augusztus elején hirdetik ki. Boglári siker a Diákolimpián. Taroltak a balatonboglári kézilabdázók a Győrben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai döntőn. A lánycsapat hibátlan teljesítménnyel valamennyi mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet, míg a fiúk bronzéremmel zárták a tornát. A boglári sikereket külön díjak is kísérték, a lányok kapusa Kálmán Hanna a torna legjobb kapusa lett, Simics Judit pedig a legeredményesebb felkészítőnek járó elismerést vehette át. A Siófoki Beszédes József Általános Iskola leánycsapata az 5. helyen végzett az országos fináléban. Indiából is érkeztek versenyzők a lovas tusára. Nemzetközi mezőnnyel és több magyar sikerrel rendezték meg a hétvégén a CCI Kaposvár lovastusa versenyt a Kaposvári Lovas Akadémián. A rangos viadalra 9 országból, köztük Indiából, Németországból, Olaszországból és Ausztriából is érkeztek versenyzők. A legmagasabb kategóriában az indiai versenyző győzött, míg az intro versenyszámban teljes magyar dobogó született Kulcsár Petra sikerével. A hazai indulók több kategóriában is előkelő helyezéseket értek el. A Lovas Akadémiai Sportklub versenyzői pedig számos dobogós eredménnyel járultak hozzá a kaposvári rendezésű nemzetközi verseny sikeréhez. A szervezők szerint a viadal ismét bizonyította, hogy Kaposvár a magyar lovastusa egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi helyszíne. Elismerés a zenetanárnak. Németh László díjjal ismerték el Szabó Klaudia több évtizedes pedagógiai munkáját. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatóhelyettese Budapesten vehette át a rangos kitüntetést, amelyet kiemelkedő szakmai tevékenységéért ítéltek oda. Az intézmény közösségi oldalán azt írta, hogy Szabó Klaudiát hosszú évek óta elhivatottság, szakmai igényesség és kitartás jellemzi, miközben munkájával folyamatosan hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez. Már az intézményekben is gyűjtik a használt sütőolajat. Már a munkahelyekre is kiszállítja a sütőolajgyűjtő edényeket a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft., hogy minél többen csatlakozhassanak a város csak nem 3 éve működő használt sütőolajgyűjtési programjához. Azok a munkahelyek jelentkezhetnek, amelyek előzetesen felmérik dolgozóik igényeit, a szükséges edényeket pedig egy egyeztetett időpontban díjmentesen szállítják ki. A lehetőség a biohulladék gyűjtésére szolgáló konyhai edényekre is vonatkozik. A kezdeményezéshez már a Bárci Gusztáv módszertani központ munkatársai is csatlakoztak. A cél, hogy minél kevesebb használt olaj kerüljön a lefolyókba és a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. Őzek a pálcban. Őzet mentettek a kaposvári tűzoltók kedd hajnalban a Raktár utcában, ahol az állat egy kerítés rácsai közé szorult. Az egységek szétfeszítették a fém elemeket, majd sértetlenül szabadon engedték a patást. Az elmúlt 24 órában egy másik állatmentéshez is riasztották a somogyi tűzoltókat. Siófokon két őzbak esett egy használaton kívüli 3 méter mély medencébe a szennyvíztisztító telepen. A tűzoltók a vízmű munkatársaival közösen emelték ki az állatokat, amelyeket szintén visszaengedtek a természetbe. Versekkel emlékeztek meg a színész óriásról. 31. alkalommal rendezték meg Balatonszemesen a felnőttek és középiskolások országos vers és prózamondó találkozóját. A versenyzők a magyar irodalom klasszikus, 20. századi és kortárs alkotásaiból adtak elő műveket. A Művelődési Házban tartott rendezvényen a zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat. A felnőtteknél Latinovics díjat is átadtak, míg az ifjúságiaknál első díjat és diplomát is kiosztottak. A résztvevők továbbá megemlékeztek Latinovics Zoltánról halálának 50. évfordulóján, és megkoszorúzták az emlékhelyet. A programot koncert színesítette. Díjeső a Kaposvári Társulatnak. Szakmai elismerések sorát gyűjtötte be a Rock Színház az első alkalommal megrendezett Erkel Fesztiválon, ahol összesen 5 díjat nyert a zenés színházak országos találkozóján. A Kaposvári Társulat a Merre tartok című, a Hair Musical alapján készült produkcióval szerepelt a versenyprogramban, amelyet a zsűri több kategóriában is kiemelkedőnek értékelt. A Rock Színház fiatal előadói közül többen bejutottak a középdöntőbe. Végül Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést szerzett. A zenés színházi mezőnyben 7 társulat mutatta be produkcióját, ahol a kaposvári előadást a zsűri különösen a színpadi mozgás és a táncos munka minősége miatt méltatta. A hétvégén is volt bőven munkájuk a tűzoltóknak. 26 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 2 szabadtéri és 1 épület tűzhöz, valamint 23 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legjelentősebb beavatkozás Somogyjádnál történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg, de a tűzoltók 6 órás munkával megmentették a tárolt szalmabálák nagy részét. A hétvégén egy zárlatos rádió miatt is segítséget kértek, de egy kigyulladt villanyóra szekrényhez is kiérkeztek a tűzoltók. Több közlekedési balesethez is riasztották az egységeket Kaposvár térségében. A viharos szél miatt 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk, hogy helyreállítsák a biztonságos közlekedést.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este Kaposváron fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet lassan csökken, késő este még 22 fok körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, így kellemes nyáresti idő zárja a napot.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a rádió Moston.

ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál két évente ingyenes, de előzetes időpontfoglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című Hair alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. Németh László díjban részesült Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely több ponton is jelentős változtatásokat vezet be. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, és rögzíti ezt a határt a korábbi 1990 utáni ciklusokkal együtt kell számolni. A képviselők emellett megszavazták a szuverenitásvédelmi hivatalt érintő rendelkezés törlését, valamint módosították a közfeladatot ellátó alapítványok vagyonkezelésének szabályait is. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást.
0: Időjárás jelentés.
1: Este Kaposváron fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet lassan csökken, késő este még 22 fok körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, így kellemes nyáresti idő zárja a napot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.
3: Ja.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj, még az is vele marad, neki minden a szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

itt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vers és prózamondó találkozóval emlékeztek Latinovics Zoltánra, halálának 50. évfordulója alkalmából Balatonszemesen. A 31. alkalommal megrendezett országos versenyen felnőttek és középiskolások több művet adtak elő a magyar irodalom klasszikus és kortárs alkotásaiból. A zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat, a felnőtteknél Latinovics díjat is kiosztottak. A résztvevők utána megkoszorúzták az emlékhelyeket, és a programot egy koncert is színesítette. Két bajba jutott őzet is megmentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Egy állat Kaposváron szorult egy kerítés rácsai közé, míg két őzbak Siófokon esett egy mély medencébe. A kaposvári Raktár utcában a tűzoltók szétfeszítették a fémrácsokat, így az őz sértetlenül kiszabadult és visszatérhetett a természetbe. Siófokon a szennyvíztisztító telep 3 méter mély medencéjéből mentettek ki két őzbakot, majd az állatokat szintén szabadon engedték. Már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes, legfeljebb 5 havi részletfizetés a gépjárműadóra, hívja fel a figyelmet a NAV. A határidő június 30-a, amely jogvesztő, így késedelem esetén már nincs lehetőség igazolási kérelemre sem. Idén eddig mintegy 37 000 éltek a lehetőséggel, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A hatóság figyelmeztet, hogy aki nem fizet és nem kér részletet, késedelmi pótlékre és akár a járműforgalomból való kivonására is számíthat. A katolikus Caritas elindította nyári táboroztatási programját, amelyben mintegy 4000, főként rászoruló gyermek vesz részt országszerte. Az első turnusban 40 kárpátaljai gyermek érkezett, a táborok pedig a nyár végéig több helyszínen zajlanak, köztük Balatonon is. A résztvevők sport, kulturális és közösségi programokon vehetnek részt.
0: Időjárás jelentés.
2: Este Kaposváron fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet lassan csökken, késő este még 22 fok körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, így kellemes nyáresti idő zárja a napot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Sikeresen szerepeltek a balatonboglári kézilabdás diákok a Győrben rendezett 4. korcsoportos országos diákolimpiai döntőn. A lánycsapat hibátlan mérleggel aranyérmet nyert, a fiúk pedig bronzérmet szereztek. A lányok a csoportkört 100%-os teljesítménnyel nyerték meg, majd a döntőben is győztek, így veretlenül lettek bajnokok, emellett több egyéni elismerést is begyűjtöttek. A fiúk a korcsoportjuk megnyerése után a folytatásban egy szoros elődöntőt követően a bronzmérkőzést nyerték meg, így 3. helyen zártak. Idén is meghirdetik az év strandétele versenyt, amelyhez most új kategória, az év palacsintája társul. A palacsinta kategória minőségi, ötletes, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, korszerű strandételeket jutalmazza. A klasszikus versenyre pedig strandbüfék és bisztrók is nevezhetnek, de vendégek is javasolhatnak jelölteket, a zsűri pedig helyszíni kóstolások alapján választja ki a legjobb ételeket. Több kategóriában, köztük vegetáriánus és vegán díjakkal is. A nevezési határidő július 15-e, a döntőt pedig augusztus 6-án tartják. A Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete a hét közepétől ismét látogatható lesz hétköznapokon és vasárnap is, a továbbra is élénk érdeklődés miatt. A látogatások a korábbi megállapodás szerint folytatódnak, amelyet a kordonok elbontása után jelentettek be. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a megadott online felületen. Balatonkenesén segítettek a vízirendőrök egy bajba került katamarán legénységének. A vitorlás a parttól mintegy 1500 méterre, a szélcsend miatt vált irányíthatatlanná, fedélzetén 2 veszprémi lakossal. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei a bajba jutottakat kimentették, a járművet pedig vontató kötélre véve biztonságosabb vízterületre kísérték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. You like me to wait around with my heart on a string while you ride with some other man and doing your little thing.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 506. és 7. osztályos diák vett részt kedden a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A rendezvényen a fiatalok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg az iskolák szakma kínálatával, miközben több mint 30 interaktív állomást járhattak végig. A programot sport, robotikai és Lego versenyek, rendőrkutyás bemutató, zenei műsor és tombola sorsolás is színesítette. A fesztivál célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló diákoknak a szakképzési lehetőségek megismerésében. Nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a hétvégén a kaposvári lovastusát. A viadalra 9 országból érkeztek indulók, köztük Indiából is. A magyar versenyzők több kategóriában értek el dobogós helyezést, a Lovas Akadémia Sportklub sportolói pedig több győzelmet is szereztek. A szervezők szerint a rendezvény ismét megerősítette Kaposvár helyét a nemzetközi lovastusa versenyek térképén. Európa fürdővizeinek túlnyomó többsége biztonságos a nyári fürdésre, derül ki az Európai Bizottság friss jelentéséből. Mint írták, a 22 ezer ellenőrzött fürdőhely alapján a tengerparti vizek általában jobb minőségűek, mint a tavak és folyók. Magyarországon a vizsgált fürdőhelyek 64%-a kapott kiváló minősítést, míg néhány hely rossz vagy nem besorolt kategóriába került. A jelentés szerint az uniós szabályozásoknak köszönhetően a vízminőség hosszú távon jelentősen javult. Lezuhant egy amerikai nehéz bombázó a kaliforniai Edwards légitámaszpont területén. Az amerikai hadsereg közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 8 ember nem élte túl a balesetet. A gép nem sokkal a felszállás után csapódott a kifutópályának, majd kigyulladt, jelentős károkat okozva a környéken. A bázist lezárták, a hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

fáként. Fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg végélek az

0: 91.2 Rádió most!
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is meghirdetik az év strandétele versenyt, amelyhez most új kategória, az év palacsintája társul. A palacsinta kategória minőségi, ötletes, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, korszerű strandételeket jutalmazza. A klasszikus versenyre pedig strandbüfék és bisztrók is nevezhetnek, de vendégek is javasolhatnak jelölteket, a zsűri pedig helyszíni kóstolások alapján választja ki a legjobb ételeket. Több kategóriában, köztük vegetáriánus és vegán díjakkal is. A nevezési határidő július 15-e, a döntőt pedig augusztus 6-án tartják. Németh László díjban részesült Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. Júliusban ismét elindul az Adria Intercity, amely idén októberig közlekedik Budapest és Split között. A MÁV éjszakai járata hetente több alkalommal kínál közvetlen összeköttetést a horvát tengerparttal. Az utasok fekvő és hálókocsikban utazhatnak, a fedélzeten pedig étkező kocsi is rendelkezésre áll. A vasúttársaság szerint a járat kényelmes és környezetbarát alternatívát jelent az autós vagy repülős utazással szemben. A jegyek már megvásárolhatók, a férőhelyek száma azonban korlátozott.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.